0: az autóban,
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: Akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: drága Anett. Jöjjön hozzám feleségül.
1: Dehogy megyek, Attila, már elég érkeztem.
2: De hát mégis kinek? Az orosz balett csodálatos művésze, a párizsi kabari ünnepelt dizőze? Ki az a lator, akivel párbajoznom kell? Áhított kacsujáért, drága Anett!
3: Lassan a testtel, Attila!
1: Ó, fiúk, vigyenek a stúdióba, reggelizzünk együtt.
4: Pannon reggeli.
5: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
6: Hát billboard, egyik... billboard. Hogy mondják másképp a billboardot?
7: Most mindegy kiposztoltam. Kiposztoltam a Pannon reggeli oldalára, hogy ezért hallgatunk Zsófi.
6: Segítsetek nekünk megírni poszt szövegeinket. Legyetek ti a netes marketingeseink. A kis csapat tagjai. Csipet csapat.
7: Igen, lényeg az, hogy Zsófi kiszúrta az új billboardot, és reggel is billboardot, és elküldte a fotót, hogy arra fut, és mindegy kiposztoltam, és feltettem a kérdést, hogy merre található.
6: Kicsiben látszódok a háttérben, mégis nagyon is picibe. Innen is látom a ráncaimat egyébként.
7: Nem baj.
6: Anett azt mondta, hogy nevető ráncok, ezek az nem baj.
7: Q10. Q10, Zolikám.
6: A segít?
7: Utána jön egy kis feltöltés erre-arra.
6: Ez van. Én elfogadom. Méltósággal viseled? Igen.
7: Akkor jó. Na, hát akkor ennyi. Akkor nem adok neked semmit.
6: Isten verje meg.
7: Mit?
6: De ráncokat?
7: Különben tudod, azon röhögök néha, hogy különben teljesen rajta vagy különben ezzel, hogy mennyire megöregedtél.
6: Jaj, nem, kész, csak nyilván sokat poinkodunk ezzel kapcsolatban, és 60, akkor ezt a benyomást kell
7: 65 tenni. Évesen visszafogsz nézni, azt mondod, hogy majd röhögsz rajta, hogy hát igen.
6: Tudom én ezt, persze.
7: Tudod? Neved, jó van akkor.
6: Talán egyébként tudod, mi az, ami okozhatja ezt, hogy mi így poinkodunk ezzel, hogy jaj, megöregedtünk, meg mit tudom én. Azt, hogy szerintem attól függetlenül nyilván szerint alapvetően én azt gondolom, hogy jól tartjuk magunkat.
7: Hát eléggé. Most viccet félretéve azért.
6: Alapvetően most kezdem látni az utóbbi években azt magamon.
7: De mit?
6: És a körülöttem lévő ismerősi körben az embereken, akik ilyen hasonló korban vannak, mint mi, hogy most úgy az első ilyen változásoknak években azt magamon.
7: De mit?
6: És a körülöttem lévő ismerősi körben az embereken, akik ilyen hasonló korban vannak, mint mi, hogy most úgy az első ilyen változások megtörténnek, történtek így
7: de még?
6: Arc

0: Olyan, és voltak azért megpróbáltatások, és ez az ember arcára előbb-utóbb kiül. Ez a fáradtság. Nem tudom, mennyire tűnt ez fel, de amikor így idősödik az ember, most a ráncoknak, nem tudom, minek köszönhető, de hogy az arc átváltozik egy olyan módon, hogy legyen szó itt bármilyen fit életmódról, meg tudod, odafigyelésről magunkra, hogy olyan, mintha mindig álmos lenne, mintha akkor kelt volna fel, nem tudom, neked feltűnt-e.
1: Hát eddig még nem,
0: olyan kicsit dagadtak a szemeit, és így nagyon sok ismerősen mondom, ilyen korombériekkel látom ezt a fajta változást. Lehet, hogy én figyelem ezt túl, hogyha van ilyen folyamat, vagy nevezhetem így.
1: Jócská rajta vagy a témán azért,
0: Zoli. De most nem, ha rajta vagy, ha nem, tehát hogy igazából ezt te is látod, csak lehet, hogy te nem foglalkozol annyit, meg én sem foglalkozom vele szerintem olyan nagyon nagy mértékben, de úgy feltűnik az, hogy na, az emberek a korumbérieken most már ugye a keresztül ment néhány ilyen apró változás. Most már nem mondhatod azt, hogy nem tudom, most már letagadhatsz, nem tudom, 20 évet, vagy tudod, hogy izé. Habár én most kaptam egy ilyen komplimentet egy ismerőstől, hogy valahogy szóba került ez, hogy hány éves is vagyok, és akkor kiderült, hogy persze köztünk legalább van egy 7-8-10 év különbség, úgyhogy én egyébként nem ennyinek gondoltam az illetőt, de mindegy, és akkor így pozitív megerősítést kaptam vissza, hogy egyébként így nagyon nem tűnök annyinak, meg hát ilyen tök fiatalos az arcom, meg hát így nem mondta volna meg, hogy most mit tudom, én már ott így 40 közelében járok, hát mondom, ez tök jó, köszönöm szépen.
1: Franz tudja, nehéz ez. Azért legyünk reálisak, tehát azért jóval, nyilván le tudunk tagadni pár évet, egy az a, különben, amúgy meg teljesen mindegy. Tehát az, hogy most beszéljünk reálisan, de hát most érdekes magunkról beszélni így, de figyelj, de hát, hogy én nekem is valamelyik nap, nem tudom, az edzőteremben beszélgetett fickóval, aki mesélte, hogy az nekem egy nagy felismerés volt, aki mesélte, hogy ő már, hogy mondja, hogy hány évesen, vagy hány éve van ez a műsor, mert hogy ő neki olyan emlékei vannak, hogy egész picike, és megy az anyukájával valahova, és hogy szól már akkor a reggel, és már akkor rádióban vagyok én. És mondom, hogy hát 14-15 éve szerintem biztos megy a műsor, igen, és igen. Mondja, hogy hát igen, akkor ő most 20 éves, de hát, hogy akkor...
0: Igen, egy generáció felnőtt igen. Közben rajtunk, ha minden igaz, ennek körülünk.
1: Ez különben nagyon érdekes, és nagyon nekem ez persze. Akkor esett le. És akkor nyilván ő mondta, hogy de akkor basszus, te akkor várj, hogy jön ki, hogy hány éves vagyok én? Azt mondom, mindjárt 40. És hogy Jézus, és meglepett, hogy sosem gondoltam, hogy komolyan, mondom, komolyan. De nem azért, hanem azért, nem, azért sokkal fiatalabb nézek. Mondom, jó van köznek, amúgy még teljesen mindegy. Hát nem érdekes, lényegtelen.
0: Egy valami, de most ezzel.
1: Jó, tudod, de most különben a másik, az ami különben
0: hát te
1: igaz.
0: Te is mondtad, mikor beküldtük ezt a...
1: Micsodál?
0: Brasnyó beküldte, elkészítették az ugye a designer seink ezt a képet, ami ki van most a billboardon. Ilyen popártos sztájba, filterrel, mit tudom én, a szelfieinket. és akkor így bement a közös csoportba, és akkor Zeci mondta, hogy ilyen öregszruk vagyunk.
1: Igen. Ahhoz
0: tehát,
1: képest,
0: igen. Poénkodunk ezzel, néha egy kicsit túltoljuk, és akkor is néha így szembesülök, mert jóval azért nem vagyunk még úgy öregek, hogy bírjuk még a strapát.
1: De nyilván, jó, oké, persze.
0: Az ember, meg
1: én nekem, nekem ez a nagy felismerés, hogy én egész életemben mindig azt csináltam, hogy tudod, mindig az volt, hogy én nagyon alapvető, de ez nagyon, nagyon érdekes, nagyon hajlamos vagyok a hízásra. De az érdekes, hogy nekem nagyon drasztikus kilókról kell beszélni, az látszódjon rajtam. Tehát ilyen tizen pár kiló. Tehát akkor az úgy kezd látszódni egy picit erre-arra. És akkor a lényege az egésznek az, és akkor mindig elmentem picit egész életemben, tudod, elmentem egy 3-4 hónapot az edzőterembe, és akkor azzal, hogy lefogytam valamelyet, és akkor aztán mentem tovább, aztán megint lefogytam valamelyet, akkor megint aztán visszahíztam, és ezt így játszogattam. És akkor most, hogy belevágtam ebbe a komolyabb edzésbe, most már tart egy jó ideje. Életemben először különben, mert mindig szórakoztok velem, ugye, meg szórakoztok hányszor a műsorban, és na, ez meg kell kiposztolni megint a képet, akkor most már legalább elmegy egy kétszer az edzőterembe, tudod, mindig ezzel szivatatok.
0: Most nagyon kitartó vagy egyébként.
1: De most már tényleg nyom, meg sokat segítek a Bodri barátom, aki különben ő a személyi edzőm. Nyilván, na mindegy, és akkor észreveszem, hogy működik ez most is, ez kell, ez szükséges, ezt nem hagyom abba, de azt észreveszem, hogy lassabb az átalakulás. Tehát most azért picit már lassabb, mint mondjuk 28 évesen. Jó, de amúgy meg nyilván. Kit érdekel? Teljesen lényegtelen. Jobbni kell, csinálni kell, és kész.
0: Persze, nincs ezzel baj.
1: És téma lezárva. Ennyi az egész.
0: Nincs itt baj.
1: Amúgy meg az a legfantasztikusabb az egészben, meg ebben, hogy én egy valamit vettem észre, ami nagyon nagy különbség, szerintem teljes, ami miatt sokkal nyugodtabb az élet. Ilyen szempontból legalábbis, hogy igen, őszintén nem tudnak már, hát a fele se tud engem betalálni, amikor más ember mondja el a véleményét. És nem akarok én sem megfelelni mindenkinek. Ez már elmúlt. Pedig régen emlékszel, hogy ez volt?
0: Persze, változunk, igen.
1: Tehát mindenkinek igen, meg igen. akartál felelni, és valaki valami rosszat mond, akkor

0: tönkre mentél.
1: Így van, így van.
0: Ó, hát ez hát most már. Tehát a korai években, 10 éve, vagy nem tudom mikor, a Brass New Zolit hozom fel, ha tetszik neki, ha nem, ezt mindig elmondom, mert a Zoli olyan volt, hogy kapott egy-két üzenetet, ami véletlenül valamit mondtak rá. Hát nem azt mondom, hogy hetekig, de súlyos napokig volt rosszul. Szerintem nem tudta elviselni.
1: Nekem.
0: Hát de miért? Hát nem mindegy.
1: Hát van, aki nehezebben visel, és különbözőek vagyunk.
0: Hát róla videókat csinálnak, hogy kukázok másoknál. Mármint eljátszák. Érted?
1: Nem, tényleges most akkor videókat készítenek rólad.
0: Ne, én nem kukázok, de érted? De tudtam, hogy ez rögtön rá.
1: A baj az, hogy posztolják is, ugye?
0: Posztolják is, igen. Szóval érted most akkor, hogy mit csináljak?
1: Életének ezer részét megmutatni a nagy nyilvánosság számára.
0: Igen.
1: Mégis csak nem szép húzás, de...
0: Hát elég baj az, hogy a műsor után kukáznom kell. Nem viccelek, nyilván nem kukázok, de van, aki...
1: Jó párosul ehhez az őszinte megnyilvánulásot.
0: De van, aki tényleg olyan videót csinál, hogy szerinte én kukázok, és akkor...
1: Kukázik, aztán beleáll a kukádba.
0: Nem,
1: ezt csinálja.
0: Nem.
1: Szabad idejében.
0: Megint szóval a lényeg az, hogy nem, de teljesen rossz irányba viszed. Én azért kukázok, hogy a kukákból szerzem utána az inspirációt a műsorokhoz, érted?
1: Ja, igen.
0: Meg a témaötleteket. Nem, igen. Hát van itt minden a gyerekek, nem tudjátok elképzelni.
1: Szóval nem öregszünk annyira gyorsan, nem csak mi rá, az egész generáció, hát mindenkire vonatkozik. Ez
0: mindegy,
1: igen, de hogy tök jó példamutatás az, ami ellepte a közösségi oldalakat az utóbbi években igazából, meg hát ilyen csomó ilyen példát látunk, hogy idős emberek 60 felettiek, mennyire butájó tartják magukat, stb. És ez nagyon inspiráló, bárhogy is nézzük.
0: Amúgy igen.
1: Főleg, hogyha az emberek kicsit úgy elkezd rálépni mondjuk erre az útra, még hogyha csak a töredékét is tudod teljesíteni annak, mint mondjuk az ember, aki tud ilyen nagy kibagy gyúrva, és akkor tök jól néz ki. Mm. Férfiakról beszélünk most itt elsősorban. De mindenképpen tudod, ad egy ilyet, hogy na, egy ilyen boostot, hogy jó, akkor tudod, még nem késtem úgy le, vagy tudod, nincs az a lemaradás érzés, kimaradás érzés ebből a történetből. Uh-huh. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen jó, meg hát ott az a jelenség, amit mindig elmondunk igazából, micsoda? Hogy ez már a szüleink generációjára is vonatkozik, hogy teljesen mások ők, nem tudom, 60x évesen, mint mondjuk a nagyszüleink voltak 60x évesen, teljesen másképp viszonyulnak az élethez, látszik is rajtuk, ugye mindenki egy 10-est letagadhatna nagyjából, ez volt a konklúzió mindig, de szerintem ez amúgy alapvetően talán ránk is igaz.
0: Hát azért 10-es, szerintem a súlyos.
1: De alapvetően meg az a gondolkodom, hogy nyilván most ilyen fáradékonyak vagyunk, meg tudod, én kikezd minket az élet, de egyébként én párszor már gondolkodtam ezen, hogy mi lenne, hogyha mondjuk, hogy bírnák ezt a fajta tempót, tudod, amiben az ember úgy előbb-utóbb úgy belekerül ebbe a kerékvágásba, vagy bokos kerékbe, így a középő időben, ugye, amikor ilyen 30x éves, 30-40-es évei ugye erről szólnak, hogy hát mit tudom, jönnek az új munkalehetőségek, kihasználod, stb., van már tapasztalatod, stb., de tudod, és akkor így meglovagolod a lehetőségeket. Közben ott a családgyerek, mit tudom én, általános esetben hasonlók, tehát hogy egy strapás élet, és hogy ez is azért kikezdi az embert, és ezért van az, hogy akkor fáradékonyabb vagy is hasonló, de azért nézzük meg, vagy tegyük mérlegre azt is, hogy tudod, milyen életvitelt folytat az átlagember, és ebbe persze, hogy kifáradsz, és akkor itt tenném fel azt a kérdést, hogyha mondjuk egy mostani fiatalt megnéznék, akinek most egyébként jelenleg nyilván csak az a dolga, hogy vagy szórakozik, ha egyetemist, akkor egyetemre jár és szórakozik, ugye ennyi, hogy minden, hogyha ilyen élethelyzetben lenne, hogy ő jobban bírná, mert szerintem nem.
0: De, hogy bírná
1: és hogyha jobban. Így nézed, akkor hát mi sem feltétlenül vagyunk öregek, hanem azért érezzük magunkat tudod, egy kicsit rosszabbul, vagy rabatyabbul, esetleg valakinek ez a kinézetére is hat, meg az egészségére, hogy tudod, le vagyunk strapálva, tehát hogy nagyon sok dolog van az ember életében, mondjuk ebben a korban, amiben mi vagyunk, és akkor ez okozza ezt, de hát közel sem nevezhetjük magunkat még öregnek, csak poén szintjén természetesen.
0: Brassnyó Zoli írt, hogy mit beszéltetek rólam, lemaradtam.
1: Most biztos ideges ez miatt, hogy miről beszéltél, mit beszéltél róla?
0: Arról beszélgettünk, drága Brassnyó kollégánk, hogy miben változtunk meg az elmúlt időszakban, az elmúlt mondjuk 10-10 pár évben. Az egyik az, hogy nem akarunk mindenkinek megfelelni, és nem megyünk tönkre, hogyha valaki beszól valamit, mert hogy te, akkor most hozzád beszélek, mert te tipikusan olyan voltál még, nem tudom, 8-10 éve, kaptál egy-két rossz üzenetet, akkor persze te tagadtad, de láttuk rajtad. Rosszul voltál napokig. Tehát ezt már nem tudom, hetekig, de és folyamatosan feltett a kérdés, hogy miért írta ezt?
1: Sírtál. Láttuk, hogy sírsz.
0: De láttam rajta, de Zolinak betalált.
1: Rejtetted előrünk, de láttuk az okogást, a igen, könycseppeket, igen. A kisírt szemeket.
0: Hát ez ilyen, most igen, Istenem, igen. Hát ez van, ezt kell szeretni.
1: Igen.
0: Nem tettem fel ilyen kérdést, írja. Nem tettél fel ilyen kérdést, de igen. Szerintem emberi dolog ez, hogy ennyire tönkre mentél.
1: Hát jó, hát van, de nem rosszabb, de, aztán... de ugye ez van, amit te is mondtad, hát mindenkinek más életfázisában jön az az időszak, amikor mondjuk úgy hatnak rá a külső.
0: De Brastyóban benne van ez igazából, mert valamelyik nap, egy pár hete volt egy olyan műsor, ahol azt mondja, hogy a Viktor vagy valaki mutatott neked egy csoportot, vagy valamit, ahol nem tudom, hogy ellenünk valamit felszólaltak. Brastyózóri megtudta ezt a podcastből, vagy valami, és írt, hogy között csoport, mi ez a csoport? Ő látni akarja. Hol? Kik ezek? Kik ezek? Mondta, állj le, nem számít, lényegtelen.
1: Jó, nem így kérdezte, de...
0: Nem, de így jobb a történet.
1: De, így van.
0: Így jobb a történet.
1: Hazudunk azért, hogy jobb legyen nektek. Értetek, tesszük, igen.
0: Jaj, Brastyó folyamatosan válaszolgat itt... Ideges.
1: Nem így kérdezte, ő is megállapította, de velem is mindig ezt csinálod egyébként. Nos, hát a Butkó mondta, hogy és akkor elmesélsz egy olyan sztorit, meg úgy, ahogy írtad, és soha az életben nem mondtam.
0: Dehogy nem.
1: De ha neked jobb, akkor nem veszem el tőled az élményt.
0: Hát ne is vedd el, mert ti is beszéltek rólam különben simán. Amikor
1: de tényleg van egy ilyen csopi, nem derült ki, majd utána kéne nézni egyébként a Viktor, ha megkérdezem, hogy egyszer mutatta azt, hogy kitettél egyszer egy ilyen Santa Claus-os point meglovagolva és az én nevemet bele kombinálva ebbe a koncepcióba, ugye valami télapos apkát tettél a fejemre, és akkor ott voltam egy ilyen télapos képen, és akkor ezt valaki ebbe a gyűlölködő csoportba be is másolták, és akkor nézzen, valakinek képzelik magukat, tároknak, azt hiszik, hogy érdekes, mert ilyen idegesek voltak.
0: És?
1: Hát semmi, de ez volt ennyi? Ez a csoport, ez egy ilyen, szerintem ez ennyi. Egy chat, ahol benne vannak, vagy aminek tagjai néhányan, és akkor nem szerették a reggel, de teljesen szíve jogban mindenkinek eldönteni.
0: Több ezren van.
1: Több millióan. Hogy tudod, mindenki döntse el, hát most, hogy szereti vagy nem, hát ahogy hogy náluk is vannak, hogy szeretnek,
0: hát,
1: valakit
0: igazából nem mindegy, mert mindenki túl
1: tipikus példa az,
0: akkor...
1: hogy az ecit az gyűlölik. Jó van, nem egyébként.
0: Miért gyűlölnének?
1: Mindig magamból indulok ki.
0: Hát te olyan, te annyira szemten állat vagy különben, tényleg. Itt kell veled lennem. Tehát folyamatosan itt vagyunk, érted? Nem tudom heti hányszor, érted? És én folyamatosan mind csak jókat mondok róla, te meg folyamatosan azt mondod a rádió, hogy mennyire útálsz éget. Hát akkor az... menj haza! Ott az
1: van! Nem. Szeretem a kihívásokat.
0: Szereted a kihívásokat. Persze. Aztán meg érted, aztán Sánta Zoli, aki érted, alig tudja elviselni, hogy itt van velem, aztán érted, ülök a, innám nyugodtan a kávémat a benzinkút, és csak kopogok, szia, megláttalak!
1: Így, szia, pontosan így volt.
0: Megláttam,
1: igen.
0: Megláttam a motrodat még az útról, és ide jöttem, gyere velem, gyere,
1: bal
0: menjünk.
1: Szkottam egyébként. Mert ja, úgy akartam oda vonzani a tekintetet, hogy így megálltam, hogy kirakadt elő, de ott álltak másik emberek is, és így adtam egy gázfröccset, tudod? De hát ez nem az a típusom, hogy tudom,
0: hogy az hangos,
1: nem ilyen. Ezt csinálta.
2: Ennyit, hogy...
1: Illetve hideg volt még, ugye, egyik téli felébresztés történt, ugye, a motor kapcsán, és
0: mi történt?
1: És így buffant egy nagyot a kipufogó, vagy nem tudom mi, és tudom, hogy megijedtem, és akkor jöttem rá, hogy inkább leszállok, én nem bírom ezt a fajta stresszt, nyomást, közben az emberek ott néztek, na, akkor az kellemetlen volt, hogy ne nézzenek, mert borzasztó. Felhívtam magamra a figyelmet, nem ez volt a célom, nem ide, és akkor kopogtam lényegében.
0: És akkor megörült nekem, és akkor megmondta, hogy szia, Sánta, mondom, mi újság, és akkor akkor jó voltam, mi? Látod, amikor nem lát senki.
1: Jó, van igazad.
0: A rádióban meg játszasz ezt itt.
1: Leláltad szóval a leplet, így van.
0: Szörnyű ember. Na, szóval igen, nagy hát ott mosolyog a Sánta Zoli is a billboardom. Fáj, fedezzétek fel, hogy hol van.
1: Jött egy üzenet, most mondta a hallgató, hogy ne olvassuk be, hát az egészet nem olvasom be, de annyit írt egyébként Krisztián, hogy több helyen kell azért ott lennünk a billboardokon. Szerintem lehet, hogy leszünk több helyen, vagy nem tudom, hogy mi a megállapodás. Ugye volt egy előző időszak, amikor a reggelit így ilyen helyeken reklámoztak, és akkor Vajdaság, igen, különböző pontjain azért ott voltunk billboardokon.
0: Volt ilyen régen. Még a szép időkben, ugye?
1: Igen, most nem tudjuk, hogy ez meddig jut el. József, hát történet.
0: József azt mondja, hogy jó reggelt, reggeli, az előző témátokhoz hozzászólva paricsi termelő vagyok, múlt héten vetettem el az erős paprika magokat. Június közepe felé szedhető lesz, akkor viszek be nektek.
1: Jaj, de jó, József, hát köszönjük szépen, de veszünk mi tőle, nem várjuk ezt, hogy ingyed. Természetesen örömmel fogadjuk el. De azért hozzámondjuk, hogy jaj, hát nem kellett volna.
0: Jaj, ugyan már, tudod így, jaj. Nekem a legkedvesebb az a virágos bácsi, különben a tejpiacon. Őt így úgy ismertem meg, hogy mindig nagyon megörül nekem, amikor arra járok, és akkor egy időben mindig nála vettem a virágot. Én mostanában nem veszek virágot, tehát nem az, hogy most nem az. És nekem azt tetszik a legjobban, hogy de nem is tudom, hogy de őszinte leszek, jó? Volt egy olyan élményem, hogy amikor egy ilyen valami kis, icipici kis virágot vettem, hogy akkor majd azt mondja, hogy á, itt van az ecikém, tessék, mit tudom, itt van ajándék, hogy vidd el, hogy kicsi, van még 600 kiló virágom, vagy mit tudom én. És őszintén megmondom, hogy így benne volt, annyira örült, meg mit tudom én. És akkor tetszett, hogy jaj, mindig hallgatlak, meg mit tudom én. Erre, és akkor mondom, hogy 600-nál, vagy nem tudom én. És akkor mondom, hát jó, oké. De aztán rájöttem, hogy de miért is adná oda ingyen?
1: Nem hát miért ingyen, oda?
0: De miért adná oda? És akkor aztán visszamentem, és akkor aztán mindig nála veszem a virágot különben, hogyha, vagy legtöbbször nála veszem a virágot, hogyha veszek virágot, mert ha már érted, így összeismerkedtük így a kint, akkor persze, hogy oda megyek, mert én szeretek általában. Szeretem azt, amikor mindenre megvan az embered. Nem tudtam, hogy vagy ezzel. Hogyha tudom,
1: persze, ez az ember, így van.
0: Ő neki mindig szép a virágja, így ő van, nem tudom, jól meg tudja szerelni az áramot, tudod, én nem variálgatok, hogy mindig más hívok.
1: Én legalábbis, hát igen, ezt tudom elképzelni, igen, de lehet, hogy valaki úgy szeret kibenni, és azt is el tudom képzelni, hogy annak is van egy tök jó romantikája, hogy úgy néz ki a piac, hogy lepjetek meg.
0: Ja, hogy úgy
1: és lesz, ami lesz. Lézelődni, igen, igen. Tehát igen, ennek, igen, is, igen. Ennek is van egy varázsa, tuti, mert a piac igen. Az önmagában hordoz egy ilyet.
0: Apám mesélt egy nagyon jót, ő arra felétek volt a piacon, a teszetelpi piacon, és mondja, akart venni egy dezodort. És azt mondja, hogy elindult, hogy akart venni egy dezodort, és hogy 300 dinár volt ez a dezodor. És ő mondta, hogy hú, az 300 dinár, és ment tovább, és azt mondja, hogy menj a dezodort, és 350. És 350, megy tovább, és azt mondja, hogy menj a dezodort, és 4. De apám, mondom, nem próbáltak megint a másik irányba, lehet, hogy ott lefelé megy, lehet, hogy ott a 252 lett volna.
1: De szokott ilyen különbség lenni egyébként.
0: Szokott, igen. Végül
1: vett. Csak olcsó. Én, de... az a hiba, hogy én lusta vagyok visszamenni akkor az elejére, ahol olcsó volt, és akkor megveszem 50-nel drágábbért, igen. Mert
0: pedig
1: igen,
0: tudod, hogy hol az olcsó?
1: Mindegy. Igen, mert sokszor nem írják ki az árát, és akkor én már kiválasztom azt, amit én szeretnék, és akkor azt mondja, hogy nem tudom, 350, mondjuk egy picivel drágább, de ott van a kezemben, tudod, és akkor nekem, hogy mit tudom én, de ezek is olyan ilyen hülye falak az ember természetén, amit le kell majd még bontani, és akkor nekem az egy kellemetlen visszatenni, nem tudom, mi a kellemetlenben, de akkor is az, és jó, akkor kire kettőt, tudod.
0: De például mi, banán? Vagy narancs?
1: Nem, a dezodorra volt konkrétan.
0: Ja, ilyen, de a dezodorra. Aha, ja, értelek.
1: Dezodor.
0: Én mindig felháborodok, amikor így valaminek nem stimmel az ára. Én így jártam folyamatosan macska kajával. Emlékszem, amikor macska konzerveket kellett vennem, ilyen nem, hogy hívják ezt, nem palettával, hanem kartonnal. Tudod, hogy a nagy kart, amit zabálnak, mint az állat, tudod pontosan.
1: Persze.
0: És akkor tudom azt, hogy folyamatosan ment fel az ára. És egy idő után már idegesített. Mondom, nem lehet megint drágább. Csak aztán átértékelődik benned a dolog, mert ezek a piacosok, ezek tudod, mit csinálnak veled? Például volt egy ilyen valami osztrák cucc, amit én vettem, a macskának kaja, mint tök jó volt, meg mit tudom én, 40 dinár volt egy konzerv. Uh-huh. 45, 50, 55, 60, nem lehet többet kapni. És akkor azzal vagy, akkor kifizettél most már a 70-et is csak hozzá. És akkor persze nincs. És akkor nincs. És akkor nincs egy istenése. És akkor bemész a boltba, ott meg nem tudom én, 80, meg 100. Egy rohadt konzerv, ami egy nap alatt megeszi.
1: Menj az oroszokhoz.
0: Érted? Most már nincs állatom, remélem nem is lesz. Mondtam, még a halamat is kivittem palicsra, mármint nem a tóba, hanem a kedves barátunk a haltenyésztő, díszhaltenyésztő, és akkor ott jó helyen lesz a többiek.
1: Most majdnem mondtam, hogyha lehúzod a WC-n, akkor végig is ugyanoda kerül.
0: Hát amúgy igen.
1: A tóba.
0: Hát kegyetlenleg tartottam azt, hogy csak úgy lehúzzam a WC-n, az egy kicsit ilyen erős lett volna, nem?
1: Jó helyre vitted.
0: Hát most, főleg, most, már átmegy, helyre. Most már átmegy a víztisztító, úgyhogy most nem olyan egyszerű.
1: Mondja még ez betűket.
0: Víztisztító. Nem tudom kimondani. Na mindegy, úgyhogy ennyit ezekről az átokról, meg ennyit a piacos dolgokról, és alapvetően én nagyon rossz piacos vagyok, mert nem tudom, nem megy nekem ez a piac.
1: Én szeretem, nekem mondom, van egy ilyen varázs.
0: De meg a tej vagy az ócskát?
1: Tejpiac,
0: azt szeretem én is. Az ócskát az...
1: De nem nagyon járok ki, hogy
0: jó dolgok vannak ott biztos.
1: Vannak, csak most nem... az is most majd átalakult a fejembe, tehát amennyi az gyűlöltük gyerekkorunkban. Hát nem is feltétlenül az, hogy olcsó, szerintem inkább az a fontos szempont, hogy nagyon sok mindent ugye úgy tudsz megvenni, hogy mondjuk olyan minőségben, mint a márkás, de ahhoz képest pedig természetesen aha, olcsóbb. Tehát, hogy...
0: Az lehet külön...
1: Nem véletlen, hogy Magyarországon tényleg... Nekem... Én ezért emlékszem, hogy a suliból Székesfehérvárat, én mondták, hogy Szabadka, hú, az ócska piac, és rendszeresen Fehérvárot szervezik a utazócsoport, és így jönnek, tudod, így hétvégenként meg.
0: Aha.
1: Imádják a magyarországiak.
0: Hát, igen, szeretik.
1: De hát na most, ha belegondolsz, trénárka,
0: Na ez pont ezt akartam
1: tervezni. Olyanok vannak gyerekeknek, én egyszer vettem, még anyukámtól kaptam a trénerkát.
0: Igen.
1: Annyira finom anyag, és ez a mai napig ugyanolyan állapotú. Tehát, hogy tudom, most nem tudom, a boltba jártam, úgyhogy megvettem, nem tudom, jó rám egy márkásat, de ez ilyen bolyhos, rettenetes minőségű állapotú.
0: Ebben van valami, amit mondasz.
1: Ezek meg egy nyilván tök jó kifogástalan minőségű anyagokból készülnek. Hát most, hogy hol ez igaz, mert... tök mindegy, mit varnak rá, teljesen nem szempont igazából.
0: Az az érdekes ebben az egész történetben, hogy én nekem nem nagyon voltak ilyen sportruháim, mit tudom én, még 4-5 évvel ezelőtt, és akkor mondtam, hogy jó, ez most már nem állja, de te nem lehetek otthon folyamatosan farmerben, meg ilyesmiben, és akkor mondom, oké, akkor kellenek sportadrájuk, és akkor mondom, hát hol induljak meg a piacon nyilván, mert én nekem ez irreális, ezek a én abszolút, de ilyen különben rám is szólt az egyik jó barátom már évekkel ezelőtt, hogy én nekem olyan volt, hogy a sportra mindig milyen ruhát hordasz, azt, amit már kidobná. Én így voltam vele. És akkor mondta, hogy ez így nem így működik, mondom, oké, azért most sem vagyok én nagyon divatos, azért én általában azért tényleg vagy reklámpólókba szoktam mostanában sportolni, vagy van ilyen valami nagyon régi katonai, valami nem tudom, póló, meg nem ért, engem most se tud érdekelni, érte ez egész, na mindegy. Nem divatozni megyek oda, nem? Szapjuk fülit. Vannak különböző csomó ember, az divatozni
1: persze,
0: megy oda.
1: Persze.
0: Én nem érdekel. És a lényeg az, hogy kimentem a piacra, és akkor nem tudom, én arra emlékszem, hogy mennyibe vettem a nadrágot, nem tudom, hogy most mennyibe került, de akkor pár évvel ezelőtt úgy volt, hogy kimentem, és számítottam arra, hogy meg 2-2,5 ezernél lesz egy olyan nadrág, egy trénerka alsó, és basszus azt mondta, hogy 1000, nem tudom, 3.
1: Mondom,
0: 1000, 3. Hát mondom, akkor veszek 4-et rögtön, de akkor legyen 1002, és mondta, hogy oké. Uh-huh. Hát az még a mai napig jó. Hát a cipzárok azért tökre mentek, de alapvetően maga a nadrág jó. Tegnap is abba edzettem, kit érdekel.
1: Laci írt nekünk egyébként, ahova elkerült a halad, hogy de csúnyákat beszél Zeci, a napokban fogom Manit ívatni.
0: Igen?
1: Ez meg ilyen jó életem.
0: Hogy csúnyákat beszélek?
1: Hát miért ez a biztos, hogy nem akartad lehúzni a WC, meg nem tudom, meg a tóba kivitte, de mindegy, de jó helyre.
0: Hogy nem akartam. Hát ez miért csúnya, hogy nem akartam.
1: Hát megfordult a fejedben. Készülünk a tavaszra Manival. Írja ezt is, Laci. Jó reggelt.
0: Tök jó. Na, hát jó, örülök, hogy el van a hal. Jó helyen van a hal.
1: A kis pénz.
0: Igen, úgy hívják a halat. Mani. Az a neve. Nagyon szép a farka különben. Tényleg, az hihetetlen valami nagyon egészen.
1: Jaj,
0: csodálatos,
1: hát igen.
0: Farka
1: szépek
0: van.
1: Ezek az állatok, csak az a helyzet, hogy amikor tudod, otthon tartod, akkor ezeket a...
0: Mit?
1: Hát ezeket a képeket, amiket úgy tudod, így elképzelsz, hogy amikor állatot tartsz,
0: ja, nem olyan,
1: nem nézed, csak egy dologgal tudsz foglalkozni, vagy egy dolog köti a figyelmed, de 100%-ban szerintem az, hogy gondozni, gondját viselni.
0: De különben most félig van igazad,
1: sok dolog mellett.
0: Én nekem az akvárium az olyan volt, ezt néztem. Én azt fekve az ágyból, azt ráláttam.
1: Na hát akkor jó. Akkor,
0: és akkor az akkor jó. Hát nem az előszobába kell berakni, basszor, nem vagy soha.
1: Jó, van, nekem is van ilyen, hogy a macskában. Annyira sokat kell körülötted, hogy így tenni, venni, alkotni, hogy kicsit, mint a felülírná az ilyen jellegű élményeket. Hogy azért, hogy gyönyörködj is benne, meg simogasd, meg jaj, de szép, meg hí, meg
0: kell mindent.
1: Igen, igen.
0: Látok, különben a macska az bevált? Milyen? Csinál cirkuszokat? De gyere, most nyílj meg,
1: mesélj. Most már kezd most már megnyugodni egyébként.
0: Kezd megnyugodni?
1: Igen.
0: Hát fordítva
1: igen.
0: Szokott lenni, nem?
1: Nem eszik játékokat.
0: Ja igen, neked
1: vagy
0: meg...
1: nem tudunk róla.
0: Tényleg, egy csomó játékot megevett, igen.
1: Volt lett egy ilyen nagy rasta csimbók a farkán, azt levágtam, most ilyen csapzott az egész macskot, most a farkán van egy ilyen lyuk.
0: Igen.
1: A hasán keresztül műtötték ki a játékokat előző körben, ugye ott le lett borotvál, most az így lassan nő vissza a szőrt. Most ilyen satnya szegény, ilyen rosszul néz ki. Ott még egy ilyen kis rasta csibóka az egyik ilyen lábhajlatáról lógott, azt is levágtam, ott is kellett egy ilyen kis lyukacska, ilyen szőrbe, hogy most ilyen nyomber.
0: Hát jól vagy
1: vissza. Kézzel most jöttem rá egyébként. Ugye Tihi nemrég írt nekünk, hogy mindig írkált egyébként, amikor ugye a macskáról volt, hogy új, szeretne egy Maine Coont, és most egyébként nemrég küldte a képet, hogy meg lehet neki a Maine Coont-ja.
0: Tényleg, komolyan?
1: Igen. Én megállítottam, hogy nagyon hasonlít rá egyébként, olyan színei vannak a macskának. Nem, rá, Tihire.
0: Ja, Tihire.
1: Tihit is tudjuk, hogy néz ki, ugye Viberen szokott nekünk írni ott a képe. És visszakanyarodva, én mindig azt hittem, hogy ilyen 1-1,5 éves koráig akkor elírja a teljes nagyságot, és így nézem, hogy még nem annyira extrém nagy, hát jó, már 5-6 kiló, ilyen nagyon hosszú, de hogy így alapvetően, amikor ránézek, akkor nem egy ilyen brutál nagy macska. Aha. Hát kézzel, most hétvégén olvastam rendesen utána, 3 és 5 éves kora között éri el a full mag nagyon
0: életet. Jézus, komolyan?
1: Úgyhogy ez addig nő.
0: Hát akkor eltesd addig nagyon
1: fura
0: jó kajával.
1: Fura volt, mert Hát nézd, most én ezt a giga kutyakonzervet veszem neki.
0: Kutyakonzerv? Hát én nagy a macska. Nagy a macska,
1: nagy a macska megeszi. Nem lehet. Másképp, én nem tudom. Én nem vagyok hajlandó többet tudok költeni, mert most már ezt a luxust is megkapta a cica, hogy száraz kaját nem kap, hogy nehogy tudod, bajt okozzanak is gyomrában, meg hasonló.
0: Igen, eszem a
1: akkor szívén. Konzerv, de hát akkor amilyen kompromisszumot kössük már meg, és aha, akkor állítsuk le történetet. Igen. Időnként lerepül egy-két tárgy, minden az övé, mindenhova felmegy, szereti a magaslati pontokat, ez külön jó hír, fel is tud benni oda bárhova, úgyhogy
0: ennyi,
1: hát macska a tartás örömmel, ezek ilyenek.
0: Tihi küldött most is képeket a cicára, a borozó aranyos különben.
1: Luna, Lunának hívják nagyon Luna, szép. Hát, megnőtt basszus.
0: Hát tényleg.
1: Nagyon cuki, nagyon szép.
0: Én nem láttam, hogy mekkora volt, amikor
1: hát én nagyon picike volt. Nagyon pici volt.
0: Picike?
1: Hát nézd, kicsit visszatekered a beszélgetést, akkor ott van.
0: Ja igen, itt benne?
1: Aha, nézd meg.
0: Na jó, várj, akkor megnézem. Ja tényleg, mennyire picike volt. Nem is nézett ki még Maine Coonnak, de most már igen.
1: Nyílt azóta.
0: Igen, ez egy ilyen történet általában, ezek a macskák aztán hirtelen megnéznek.
1: Jöhetünk baba látogatóba, Laci írja nekünk közben, ugye Mani-nak a gyermekeit. Ja. Igen, megnézni.
0: Hát majd nyáron úgyis, mikor arra járok, akkor kicsi-kicsi, akkor beszoktam nézni.
1: Betérünk majd hozzá.
0: Persze. Írja nekünk Atti, hogy tipikus városi macska. Hát igen. Azon gondolkoztam, hogy amikor vannak azok, nem tudom mitől függ, vannak azok a nagyon-nagyon nagy testű Maine Coon macskák, vagy Maine Coon macskák, amik tényleg őrült nagyok, ami azért az én kezemben is az méretes lenne azért nagyon. Hogy olyan macskát például, hogy kint tartanál, és mondjuk így az a macska így beosonna mondjuk a szomszédhoz, és szomszéd éppen teregetne, vagy terigetnek, sose tudom, hogy mondják, mindegy. És akkor ott egyszer csak így buff, megjelenik egy ilyen nagy macska. Szülöcskót kapna?
1: Hát lehet.
0: Idegbe lenne? A szomszéd?
1: Nyilvánvalóan. Meg tud meglepetést okozni szerintem egy ilyen macska.
0: Mert ez fölmegy a tetőre simán, ennek nem ez ugyanúgy viselkedik, mint egy kis macska, csak ez nagyon nagy.
1: Nincs tisztában a méreteivel.
0: Ennyi a
1: történet. Ezt azt lever.

0: Manna reggeli. Jogában áll hallgatni.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Picit filmekről beszélgetünk, aztán utána meg így megígérjük, hogy már több film nem lesz, de azért ezekről mindenképpen érdemes beszélni. Tegnap abszolváltam ezt a Conclave című filmet, a Conclave, ugye? Ezt azoknak mondom, akik ilyenkor, mint én, mert sok ilyen ismerősöm van, elkezdik keresgetni az Oscar jelölt filmeket, ugye március 3-án lesz az Oscar, és utána nézni, hogy melyek azok, amelyeket meg tudunk nézni, ugye? Úgyhogy nem menjünk el moziba, de mindenképpen érdemes elmenni moziba. Én emellett vagyok, csak nekem most az utóbbi egy-két évben eléggé megnehezedett ez a moziba járás, de ez majd visszaáll. Szóval van, meg lehet nézni a Conclave-et, ugye ez a Ralph Fiennes, ugye ez egy a pápa halála utáni ceremóniákat feldolgozó, ugye, tehát a konklávé, a bíborosok szavazását és egyebeket feldolgozó történet. Sokan azt hiszik erről, hogy ez egy ilyen nagyon mély krimi, valójában az, és nagyon érdekes az a folyamat, ahogy ez lejátszódik, ahogy lobbiznak a bíborosok, és ugye ezek az intrikák, titkok, stb. Kiderülnek, nagyon érdekes, de főleg azért érdekesen bemutatja ezt a folyamatot, amiről eddig csak ilyen elképzeléseink voltak, hogy ez hogyan zajlik, amikor új pápát választanak. És ilyen szempontból meg nagyon-nagyon autentikus ez a film, és ott a végén van egy olyan csattanó, amire hát én például nem számítottam. Tehát, hogy egy ilyen meglepetés van a végén. Nézzétek meg, akit érdekel ez a világ, akit érdekel a Vatikán, akit érdekel a vallásnak, az egyháznak ezen része, legalábbis ez ugye a konklávé, annak működése, ugye az a 108 bíboros összejön, és akkor ők elmondják, hogy szavaznak arra, hogy ki legyen a következő pápa, és hát ugye az egész olyan kicsit, mint egy sakjátszma, az elején ott is van a szimbólum, mindjárt a saktábla a legelején, ami ugye azt vetíti előre, hogy itt azért mindenkinek van a takargatni valója, vagy ha nincs, akkor ő próbálja a többieket belehúzni. Szóval az egész nagyon érdekes, és nagyon, nagyon izgalmas. Nekem legalábbis sokan mások szerintem azt fogják mondani, hogy végtelen unalmas. Akit nem érdekel ez a világ, annak talán inkább nem is ajánlom. No, de ettől függetlenül ez az egyik, amiről érdemes beszélni, meg a másik az, és hogy gyorsan, és akkor bezárom ezt a részt, hogy most már így a kalóz öbölből kihalászható, hogy finoman fogalmazzunk, a Brutalista című film, nagyon jó minőségben. Ugye ez az Adrian Brody. Igen, ez az Adrian Brody. Én nem mondok ilyet, tehát kihalászható. És a Brutalista,
3: úgy hallottuk, ugye,
2: három és fél órás
3: no,
2: film.
3: Hát nem aprózták el.
2: Ugye ez egy építészről szól, aki elmegy New Yorkba, ugye ez ott azt hiszem az 56-os, nem, még a második világháború után játszódik, és az Adrian Brody egy magyart, egy László nevű építészt játszik benne, és akkor ott egy titkos társaság őt felkéri, hogy a művészetét azt tengeren túlan is kamatoztassa, és akkor ott ilyen sötét titkok meg, stb. Meg. Valójában az emigrációról szól ez a lényeg ennek a filmnek. 3,5 óra, több kategóriában is, nagyon sok kategóriában jelölték Oscarra. Adrian Brodyval, ugye a Zongorista című filmből is, a Predatorból is ismerhetjük. Én nem tudom tényleg, hogy valaki annyira jó színész, érted, hogy ott van egy ilyen komoly filmben, mint a Zongorista, egy ilyen holokauszt filmben, és akkor azt mondja, hogy ő elmegy így predátorokra vadászni ott a dzsungelbe.
3: Igen, meg ott a King Kongba és a szerencsétlenkedett.
2: Eklektikus a karrierje, mondjuk így.
3: Igen. Filmes bakik. Nagyon gyakran fordulnak elő igazából. Én ezekből soha semmit nem szúrok ki, és szerintem az átlag felhasználó néző az képtelen ezeket megtalálni, úgyhogy le a kalappal az előtt, vagy azok előtt, és kicsit irigykedve is nézzünk azokra, akiknek van ideje leülni, és következetesen a hibákat keresni ezekben a filmekben. Ugye, hát nyilván egy régebbi sztori az, hogy a Gladiátor az aztán igazán bűvelkedik egyébként
2: rettetes
3: hibáktól.
2: Én nem ezeket javították valamilyen szinten? Voltak ilyen javítások?
3: Nem tudom. De az biztos egyébként, hogy nagyon sok volt. Most itt elkezdtem nézni egy videót itt a háttérben a Gladiátorból, ahol kimondottan ugye azt a bizonyos 38 hibát, amennyi megszámolhat ebben a filmben, azt így összegzik. Igen, és ott így mutogat ilyen nyilakkal, hogy ezt kell figyelni, azt kell, és hogy sötét van, így nem is látok hibát, igaz, még így se, hogy kiemeli, tehát, hogy persze a Gladiátorban azért voltak olyanok, nekem az ott a legmurisabb, amikor ott megy az a nagy harcot bent az arénában, és mennek ezek a nagy lovas szekerek, tudod?
2: Igen.
3: Ilyen kétkerekes, akkor mennek, és úgy kartoznak közben, tudod, küzdenek, repülnek mindenfelé, robbanások, mint jó, azok nem voltak, hála Istenek, törnek szalaszét, és akkor az egyik szekérnek pont a hátulját mutatják, és egy olyan szögben látszik, ahol a hátul egy van egy ilyen bután gázpalack, így meghajtott valamit, az látszódik, igen, az észrevehető, de ott is hát annyira gyorsan történik minden, hogy igazából te azt nem regisztrálod, tehát akkor veszel észre ilyen konkrét hibákat, amikor nem tudom, akkor egy leállítod, és akkor visszatekered, hogy na ott mi volt, tudod?
2: Aha.
3: De hát azért tegyük hozzá, hogy a Gladiátor se mostani film, ugye ezek hát ugye a 30 FPS-es alkotások általában, tehát
2: 24,
3: ott a képkockákat sem fogod tudni annyira pontosan meghatározni, hogy vissza lehet ezeket tekergetni, de van ez tök mindegy,
2: van egy jelenet, amúgy ettől szeretem. Egy ilyen harc, egy csata jelenet, ahol a két katona így röhög. Két statiszta így mosolyognak. És ők megállják, nem tudom, a Dávid látja, mert most így pont ő is látta oda nézett, és itt így mosolyognak. Vicces.
3: Jó, hát élvezték.
2: Vicces.
3: Évezték. Olyan is volt egyébként, most nem tudom, hogy ez a Gladiátorban volt, ez szintén egy ilyen középkori jellegű valami csata jelenet egyébként, úgyhogy akkor nyilván nem a Gladiátor, de ott volt így, hogy tudod, hogy így nagyon sok ember ott így ment a csatamezőn, és akkor így ütköztek, és így látszott, hogy a hátsó sorokban az a rengeteg statiszta, nem tudott mit kezdeni a helyzet, és akkor lelassultak, még megálltak, forogtak, így álltak, így néztek, hogy meddig tart még.
2: Igen.
3: Úgyhogy hát vannak ilyen momentumok, nyilván előfordulnak. A Titanicban szúrtak most egy ilyen orbitálisnak nevezett hibát, tehát most így odafigyelek rá, még így sem tudom eldönteni, hogy egyébként tényleg igaz-e ez, amit leírnak a cikkben. Itt az a lényeg, hogy amikor még úgy egyben van a Titanic, ugye ott utaznak, és a DiCaprio valami ajtó, ajtón belép, és akkor ugye a kamerás veszi azt, ahogy az ajtón álló csávó, az így nyitja ki ezt az üvegajtót, és akkor az üvegajtónak a tükröződésében ott látszanak ilyen halvány fények, és akkor ez nyilván az operatőr. Igen. A kamerával.
2: De nem
3: is látszik igazából még így sem, hogy na mindegy. Szóval érdekes ez, amikor nagyon-nagyon következetesen keresik ugye a hibákat. Nem lehet mindenre odafigyelni ilyen szempontból szerintem.
2: Hát itt mindig az a fő probléma a Titanicban, hogy felfértek volna arra az ajtóra ketten. De én meg most nemrég láttam a Titanicot, és az igazság, hogy szerintem nem fértek volna fel arra az ajtóra. Tudod, mindig ez a poén a végén, hogy amikor ott ugye sodródnak a jéghideg vízben, akkor a két víz lett
3: arra az ajtóra.
2: DiCaprio azért felfért volna, és akkor ott lebeghettek volna együtt. De szerintem nem. Tehát, hogy nem fér. Vagy ha igen, akkor felborul. Vagy. Tehát, hogy érted, nem volt az annyira egyértelmű szerintem. Tehát, hogy ott én valahogy láttam ebben a logikát, vagy igazából azt láttam, hogy utólag belemagyaráztuk, hogy de igen, oda felfért volna. Nem fért volna fel. Tehát, hogy nem tudom. Tehát, hogy az biztos, hogy elég... Én viszont, amikor néztem, akkor így eszembe jutott valami más megoldás, mert hogy voltak ott még olyan ajtók, vagy nem, tehát hogy valahogy még, tehát ha nagyon akart volna, akkor túlélhetett volna ez a csávó. Vagy valahogy volt egy ilyen megállapításom, lehet, hogy tévedek, de hogy arra viszont nem biztos, hogy felfér. Mindegy, szóval általában ezt hozzák fel a Titanic kritikusai, hogy ez így nem volt átgondolva. De főleg az nem volt átgondolva, hogy volt a csajnak egy numerája egy hajón 100 évvel korábban, és akkor aztán így volt egy fickó, akivel összejött egy éjszakára, és utána mindent feláldozott azért az egy éjszakáért, és eldobja azt a gyémánt nyakéget, ami ilyen felbecsületetlen értékű, azt így bedobja a vízbe, és így könyörgöm, abban annyira önző ez a csaj abban a filmben, így tudom, hogy erről viszont vannak elemzések, és ezzel így mélyen egyetértek, hogy ez így végtelen nagy, tehát ilyen meggondolatlan baromság volt, amiket ez a nő ott csinált abban a filmben, de hát a szerelem oltára, ez egész, tehát ugyan már.
3: Jó, Etszi, megnézed ezt a filmet, aztán de, elég is
2: érdemes a Titanic, én ismerek olyanokat, akik 28-szor látták, tehát a Titanic az egy fogalom, tehát a Titanicot az a látvány, ugye persze, meg azok a díszletek, azok elképesztően komolyak, azt szerintem azóta se sikerül, persze James Cameronnak, ő volt az a főműve. Most olvastam egyébként, hogy utána néztem ilyen nagy szerényen, hogy ugye mennyibe kerülnek ezek a Rolex órák, mert ugye ezekről mindig azt halljuk, hogy hát az brutális, de megnéztem, hogy jó, oké, mégis, de mondom, mennyibe kerül egy nagyon olcsó Rolex óra, és akkor a Submariner az a második legolcsóbb, van egy Datejust nevű Rolex, ami hát olyan potom 7000-8000 euróért már a karodon is lehet, de van a Submariner, ami meg 10.000 eurónál kezdődik. És akkor nagyon érdekes, hogy például a Submarinerre, ugye a Rolex Submarinerre, ez van a James Cameronnak is, és akkor ő elmondja, tehát a létező legjobb reklám, ugye a Rolex oldalán, hogy végig tekered a Rolex Submariner órának az oldalát, és írja, hogy James Cameron ott van, és azt mondja, hogy amikor lementem a Titanichoz a tenger alatt járóval, akkor is ez volt rajtam. És akkor is ez volt rajtam, amikor az Oscart vettem át a Titanicért. Tehát, hogy ez jó kis marketing.
3: Abszolút, igen. Gondolat, jó dumát talált ki.
2: Jó duma, igen, úgyhogy neki ilyen van. Ez már, hát ilyen
3: szerb influencerek szeretik. 50 euró értékű kázió.
2: Pont úgy néz ki, tehát az a duró, amit a Bill Gates visel, az a Submarinernek gyakorlatilag a másolata. Csak a Submarineri a színarany, meg nem tudom, ilyen ötvözetek.
3: Igen.
2: Meg hát az egy Rolex. Tehát, hogy most azért
3: világos, oké.
2: De hogy
3: kicsit hiba.
2: Nincs, csak az jönnek, pedig van egy 100 eurós változat, ami úgy néz ki, mint egy Submariner, igen.
3: Nem csak úgy vannak filmes hibák, vagy úgy léteznek, ahogy a Gladiátorban egyébként, hanem vannak ilyen alapvető mellé fogások, amik, és mit tudom, hogy egy történelmi filmet dolgoz fel valaki, akkor az egyfajta történelmi hűtlenséget is
2: megfogalmazhat.
3: Igen, és akkor sokan támadják éppen ez miatt a Mel Gibson féle rettenthetetlent.
2: A világ legtöbb T betűjével rendelkező magyar film.
3: Mert nem volt korhű az ő jelmeze, hát ugye hát fontos volt kipakolni az ő karjait, hogy látszódjanak az izmok, igen. Triceps, biceps és hasonlók. Meg hát akkoriban nem viseltek még szoknyát a skótok, az a 17. században terjedt el.
2: Nekem mindig az jut eszembe arról a filmről, ugye, amikor a...
3: De ott már külön van egy olyan jelenet egyébként, hogy végig szoknyában, és akkor ott így mutogatták a mi csodájukat, ugye, igen. A csúnyájukat. Az angoloknak.
2: Pendeleszüket.
3: Igen. A püszűrűjüket.
2: Abban egyébként nekem mindig az a legviccesebb abban a filmben, ugye, amikor ő hangosan kiabálja, hogy freedom, ugye ez a szabadság, és akkor ez így le van szinkronizálva, és így lassan lassított felvételen a Mel Gibson ugye mondja, hogy freedom.
3: A Gibson így, melle.
2: Így a száját, és arra így rászinkronizálják, hogy szabadság. És így látod, hogy nem azt mondja.
3: Igen, nagyon rossz.
2: Szabadság. És másképp tartja a száját, az nekem igen. Mindig ezt láttam, hogy az RTL-en adják folyamatosan meg ilyen csatornákon, és akkor ott az előzetesben ez mindig benne van.
3: Sokszor láttuk ennek köszönhetően, az biztos.
2: Igen. Na mindegy, de ez
3: hát
2: is
3: igen. Meg jelmez, hát most nem is tudom, itt vannak valamilyen... mi is volt ez? Várj már... Ryan közleg egy megmentésében, igen, a Matt Damonnak nem olyan csizmája volt, mint amit viseltek akkor, vett egy ilyen Martens bakancsot.
2: Igen, elege volt. Jó, persze az ilyen tömegjeleneteknél, meg az ilyen díszleteknél azért ez előfordult. Tehát ez, itt maradnak az ilyen Starbucksos bögrék, a Trónok harcában is rengeteg volt meg. Tehát ezekben az ilyen nehéz, ezekben a kosztümös filmekben is azért ezeket betenni. Úgyhogy ami nehéz úgy megúszni ezeket a hibákat. Na.
3: Jó, de most ettől függetlenül, hogy mondjam, most akárhogy nézem, tehát hogy így nem zavarnak tényleg
2: ez
3: továbbra sem.
2: Ez ígyenceknek való, persze.
3: Tehát most akárhogy is nézzük a rettethetetlen témát, mondjuk, amikor még úgy azt az írát írtuk, amikor a kereskedelmi adókon néztünk filmeket, akkor azt nagyon szerettem, most már nem biztos, hogy újra nézném, lehet, hogy már hosszú öregedett, de abár lehet, hogy érdekességből így újra megnézném. Akkor a Brad Pittet érték ilyen támadások, hogy írik ebben a cikkben, ugye, hogy túl szőke lett a haja például a 7 év Tibetben, meg volt még a szenvedélyek viharában, és egy kicsit itt
2: túltott.
3: Igen, ilyen már világított a feje.
2: Persze, mert akkor az volt a trend, tehát hogy imádták, igen, és ezért mentek a moziba, szóval tettek ők magasról.
3: A kék szemeihez.
2: A történelmi hűségre magasról tettek szerintem, tehát az volt a lényeg, hogy a Brad Pitt szőke hajára bemenjenek a moziba.
3: Ennyi.
2: Tehát, hogy így ez volt. És vannak persze az olyan típusú hibák, vannak ezek a fajta hibák, amikor benézik a díszlettervező, benézi a rendező, nem veszik észre, stb. De viszont vannak az olyan hibák, mint ami mondjuk a Spielberg Kapjál hatusz című, én egyébként általam egyébként rendkívül kedvelt filmben
3: nagyon
2: van.
3: Jó film,
2: nagyon jó,
3: igen.
2: Az a film. És abban van olyan, hogy a csajnak ugye 63-ban játszódik a sztori egyik szegmense, fogszabályzója van. Hát erre kiderült, hogy 1970 előtt nem volt senkinek fogszabályzója, mert 70-es években találták ezt fel, és kezdték el alkalmazni. Lehet, hogy nem akkor találták fel, de akkor kezdték alkalmazni. Úgyhogy például ilyen típusú hibák is vannak. De most tényleg ember legyen a talpán, aki azt mondja, hogy aha, nem lehetett fogszabályozni.
3: Igen. Nem jó. Most már nem tetszik a film.
2: Igen. Tehát, igen, igen. Ez nyilván nem erről
3: kukába
2: szól.
3: Az egész, tudod? Hiába volt ott egy elképesztő sztori, nagyon jól megcsinálva, most már nem jó, tehát hogy nem lehet így hozzájárulni.
2: Van egy fickó, aki ilyen űrbolond, tehát a világűrrel, az űrutazással kapcsolatban elképesztő. Azt hiszem, hogy óriási tudása is van, azt hiszem, hogy egy egyetemi tanár, ő gyárt olyan videókat, amelyek elemzik a skifik hibáit. Ugye, tehát ugye elemzik azt, hogy van egy közönségsiker, egy film, amit mindenki szeret, például ugye a Matt Damon féle mentőexpedíció, és akkor ő ezt a filmet elemzi részletesen, és elmondja, hogy mi minden nincs rendben. Ugye tudományos alapokat, mely jelenetek nélkülözik a tudományos alapokat, melyek egy öntetű baromságok, melyek azok a apró hibák, amelyek megjelennek a filmben, és akkor lesz a mentő expedícióban összeszedett 173-at, vagy valami ilyesmi, és sorba megy, és ő mindjárt a videó elején leszögezi, hogy ő most nem a filmet szeretné kritizálni, mert nyilván van, ezt a filmet lehet élvezni, és kell is, mert nagyon jó ez a film. Csak ő, mint ugye űrrajongó, ő ezeket a dolgokat szeretné sorra venni, és hát ugye olyanokat mond, amiben abszolút igaza van, tehát mit tudom én, de rengeteg példát felhoz, hogy ez nem tudom, tehát az, hogy a vihar elsodorta a Matt Damont ott a Mars felszínén, arra azért sem volt lehető, vagy tehát az egy hülyeség, és akkor tudod, ő meglepte őket, azt a kutatócsoportot, a vihar, és akkor hirtelen menekülni kellett, és ott maradt a Matt Damon, és stb. Tehát azt mondja, hogy ez azért baromság, mert minden ilyen légmozgást azt legalább 7-8 különböző szatellittel figyelnek, és hetekre előre tudnak. Tehát olyan nincs, hogy ez csak feltámad a szél, vagy ilyes, tehát olyan nem létezik. Ők ezt folyamatosan látják és nézik, és tudják pontosan, hogy holnap délután 4 órakor oda fog érkezni egy szélvihar, vagy mit tudom, de akár még hetekkel előre. Tehát, hogy ők ezt nagyon-nagyon komolyan követik. És akkor most már azt hiszem, hogy az író is azt mondta, egyszer nyilatkozta, lehet, hogy pont ennek a videónak a hatására, hogyha most újraírná ezt a regényt, akkor másképp oldaná meg ezt a részt, hogy szakadnak el egymástól az űrhajósok. Tehát mert hogy azt mondja, szerintem is ez gáz volt, tehát ezt így ő is belátta.
3: Hát meg önmagában az egész koncepció, tehát amiről szól a film, hogy egy ember miatt indítanak mentő expedíciót,
2: igen, és ilyen meg nincs. Ilyen meg nincs, tehát ez pontosan számomra, ez benne van.
3: Nem fognak több életet kockáztatni egyért.
2: Így van, tehát az űrhajós kartában, az űrhajós protokoll szerint az, hogy egy ember miatt kockáztatom egy komplett űrhajó legénységének életét, ez elképzelhetetlen. Tehát ilyen nem történhet meg. Na jó, ez nyilván egy hollywoodi film. Na,
3: igen. Hát Jamie Foxx órá meg ott volt ugye a Django-ban, a abszemcsi, a századforduló, a 80-as évek végén. De Tarantino film, hagyjuk már a hülyeséget, nem zavar. Mi több kellett igazából az
2: igen,
3: a napszemüveg?
2: Kit érdekel, igen.
3: G-gerem volt ettől, ennyi az egész sztori, tehát igazából, na, de úgy hát termelt is nyilván az alkotása is Tarantinónak. Lesz ott még film egyébként?
2: A Tarantinónak?
3: Igen. Tudom, hogy volt valami.
2: Hát nagyon misztifikálja saját magát. Hát van ugye ez a forgatókönyvíróról szóló film, amit nagyon tervez, ami ilyen valami Hollywood writer, vagy reporter, mi lesz ennek a címe, ami egy ilyen forgatókönyvíró életéről szeretne valami. Kvázi ez lesz az utolsó filmje. De már annyi filmre mondta, hogy az utolsó filmje lesz, hogy most már senki nem veszi komolyan. De szerintem lesz még. Hát én bízom benne. Hát azért még nincs túl az életed elén.
3: Hát nincs. Hány éves? 60? Hát, körüli.
2: Szerintem úgy valahogy. De hát szóval, hogy azért valami van még, a tartsajában van még. Van még. Hát mindenki várja. Tarantino film az egy fogalom. Tehát, hogy az
3: James Cameron kezdett most egy nagyon kapkodni egyébként. Tehát ő nagyon elhúzta ezt az avatáros történetet.
2: Hát
3: és
2: igen.
3: Most így sorba gyártja így az új részeket.
2: Hát azért, mert ott volt a koronavírus járvány az egyik ok, a másik meg ugye a forgatókönyvírók sztrájkja. Tehát, hogy az ő előre meghatározott ilyen menetrendje az avatar filmekre, az felborult. Teljesen nem felborult.
3: Na, Tarantino meg 61 éves igazából, szóval hát reméljük, hogy lesz még itt folytatása.
2: Hát reméljük, hogy nem adja fel ezt az egészet, mert én nem értem, hogy miért hagyja. Nem tudom, bízom benne. If you love me, say it in the morning, not just in the evening, only when you want my body, want my body.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Hét óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.

0: Mannon reggeli. Jogában áll hallgatni. A reggeli legjobb pillanataiból.
1: A mértékegységeket, legyük őszinték, össze-vissza keverjük, és ez amiatt van, ugye nyilván azok, most ne hallgassanak bennünket itt a belső építészek, meg külső építészek, meg asztalosok, meg, és mert ők nem keverik, tehát pontosan tisztában vannak vele, de mindenki, aki filmeket néz, akkor nem tudja, hogy mi az a mérföld, mi az a kilométer, melyik a helyes, melyik a, és akkor tudod, itt azért vannak változások, főleg azért, mert az amerikaiak meg a britek például nem ugyanazokat használják sok mértékegységet.
2: Én a saját mértékegységeinkben is nagyon rossz vagyok egyébként.
1: Én is.
2: Mannáig nemrég tanulták, és akkor tudod, így mindig jött, hogy anya, de most akkor nem tudom, ennyi deciliter az mennyi, mit tudom én mi, és akkor Jézus Isten, kellett ott számogatni, meg én nagyon rossz vagyok, tehát hogyha én mondjuk sütök, és akkor ott írja, hogy miből hány gram, deka, nem tudom én, akkor jaj, Istenem, nagyon gyűlölöm, nagyon nehezen tudom kimérni amúgy. Hát sajnálom, hogy most csalódást okoztam, de...
1: Kimért vagy akkor?
2: Nagyon, igen. Ha. Úgyhogy hát most kezdjük az unciával.
1: Az unciával?
2: Hány milliliter lehet egy uncia?
1: Mennyi
2: 30,
1: lehet?
2: 40 mennyi? Vagy 50? Na... Hát most én az 50-re szavazok, mert az olyan szép kerek.
1: Nyomjuk meg, majd össze kiderül. Hány kilométer egy angol mérföld? Egy angol mérföld, az sem elhanyagolható.
2: Úristen.
1: 1,21, 2,61 vagy 1,61?
2: Hát 1,61.
1: Én is arra szavazok, menjünk tovább. Azt mondja.
2: Nem is jelöliben állam.
1: Nem, ez egy picit rossz, de aztán most kidobja itt egyébként a lényeget. Jó. Hány kilométer egy angol mérföld? Ugye 1,61, azt eltaláltuk, képzeld el. Hány méter egy nemzetközi láb? Azt tudod-e? 0,25, 0,30 vagy 0,40?
2: Úristen, mi? Hány méter egy nemzetközi láb?
1: Egy láb.
2: Hány méter? Atya úr.
1: 25, 30 vagy a 0,25 vagy 0,30. Ugye ez jó, ez ilyen matematika itt kora reggel. De na, én megjelölöm a 0,30-at, mert hogy elvileg én úgy tudom, hogy az.
2: Jó.
1: Nincs is nagyon sok más találatunk, tehát igazából ez egy rövid kvíz.
2: Ennyi volt.
1: Igen, ennyi volt, tehát nem sok. Na, itt van, Attila már írja, hát ő megfejtette. Hát 0,3, persze az a láb, itt van.
2: Mennyit találtunk mi itt el? Nálam nem is írja ki a megoldást, meg semmit.
1: Hát, ha végigmész, akkor kitalál.
2: Ez
1: akkor,
2: ennyi volt?
1: Ennyi volt. Ez elég szomorú volt.
2: Hát, de hol van itt a mérföld, kilométer, vagy ez volt? Hát nem is volt. Milyen hülyeség ez?
1: A mérföld, kilométer,
2: ennyi volt a témánk, sziasztok!
1: Sziasztok! Ennyi volt, kész, ez volt. Egy mérföld az 1,61 kilométer. Tehát több. Tehát egy mérföld,
2: jó, de gondoltam, hogy lesz ilyen,
1: hogy
2: nem tudom, hektár, meg hold, vagy valami még ilyen érdekes.
1: Nem lesz. Elég ennyi.
2: Hát jól van. Köszönjük. Nagyon szépen összeállították ezt a... Jó, de gondoltam, hogy lesz ilyen, hogy nem tudom, hektár, meg hold, vagy valami még ilyen érdekes.
1: Nem lesz. Elég ennyi.
2: Hát jól van. Köszönjük. Nagyon szépen összeállították ezt a...
1: Ez egy gyönyörű szép kvíz volt.
2: Gyönyörű.
1: Egyébként, ha már hektár...

0: nem éred, akkor egy kiló. Mert régen árultuk a paradicsomot gyerekkoromban. Szüleim kertészkedése is foglalkoztak, és annyira megmaradt ez bennem, én is már gyerekkoromtól kezdve használtam azt a piaci mérleget, meg mértem ezeket a zöldségeket rajta, és az egy kilót, ez simán, múltkor volt is, hogy elmentem a Tesla piacra, és akkor valamit akartam venni, nem emlékszem már mit, egy kilót, és beletettem a zacskóba, akkor így fogtam a kezembe, odaadtam, és pont egy kiló volt, és az eladó is nézte, hogy maga, hogy tudta, hogy ez pont egy kiló, mondom, ezt tudom.
1: Profi vagyok.
0: Ennyi, ez voltat, ebben, de hogy én most nem tudom.
1: Nem tudja maga, hogy én ki vagyok.
0: Öt deka vaj, akkor ott bajba vagyok.
1: Én az öt deka vajat, aztán... Van egyébként nekem, volt egy ismerősöm, annak volt egy olyan mondása, most olyan a logikát ne keressétek benne, mert én sem mai napig nem tudtam megérteni. De hogyha nincs, tehát hogyha úgy hiány vagy pénznek, és spórolnod kell, akkor neki ebben az esetben mindig volt egy ilyen csúnya mondás, amit én most szépítve mondok el, hogy latra eszünk, fontra kakilunk. Tehát volt egy ilyen mondás, csak csúnyában.
0: Yeah.
1: És volt ez a mondás, ez így generációkon keresztül. És így soha nem értettem ezt meg, és most nem tudom, én néhány héttel ezelőtt valami eszembe jutott, és így rákerestem erre a latra, hogy ez mit jelent. Uh-huh. És a lat, az kérlek szépen, az egy ilyen bécsi mértékegység. Ugye az osztrák-magyar monarchia idején is használták, és mást jelent, tehát más mérték, tehát például más a német lat, más az osztrák, más, ez egy nagyon érdekes és kifejezés. Tehát egy lat az 17,5 gram nagyjából. 17,5 gram. A font az pedig nyilvánvalóan az nehezebb, az többet jelent. Úgyhogy ez érdekes. De egyébként a latot megtaláltam még úgy is, hogy az ezüst reszeléket mérik így latban. Képzeld el.
0: Yeah.
1: Tehát, hogy egy nagyon finom megmunkálások során keletkező anyagot, amit aztán utána újra lehet használni, mert ugye az is nemes fém, akkor azt ilyen latban mérték. Tehát nyilván nem értek. Tehát ez a finomság, és az ezüst ötvözetek tisztaságát is egyébként latban mérték.
0: Rákerestem most arra, hogy melyek a legérdekesebb mértékegységek egyébként, és van egy ilyen lista, hogy melyek a legmenőbb mértékegységek.
1: Na, az első
0: az a Bukowski, amelynek a jele BKV.
1: Aha.
0: És hát ez a szám az igénytelen bulizók, csóró alkoholisták legfontosabb mértékegysége. Megmutatja, hogy melyik szeszes italt érdemes a boltban megvenni, ha az ember minél kevesebb pénzből szeretne minél több alkoholhoz
1: jutni. Ez mennyire okos?
0: Okos egyébként, igen. És akkor ki lehet számolni, hogy mondjuk 57 BKV és keserű likőr, akkor az mennyibe kerül, mennyi idő alatt tudsz belőle berúgni.
1: Tehát az, hogy a szeszes ital árát elosztjuk a literben megadott űrméretével, majd az egészet az adott ital alkohol fokával. Minél kisebb BKV-t kapunk, annál olcsóbban jutunk a szeszhez.
0: Igen, az olcsó szeszek 50-80, a fogyaszthatók 100 és 200 között, míg a drágák BKV-je még magasabb lehet. Tehát,
1: ezt de szépen kitalálták. Olyan,
0: igen, érdekes egyébként. Aztán van még egy mértékegység, amelynek a jele hú, és harantúj a maga a mértékegység.
1: Harantúj?
0: Igen, ez az orvosi ellátásban teljesen bevett a harántúj, amely hosszúság egyik mértékegysége, tulajdonképpen a hentesnél is használják, ugye az újnyi kifejezéssel lehet azonos tulajdonképpen.
1: Érdekes az olf, azt tudod mi? Az a szag, a szagkibocsátás mértékegysége, egy dán professzor kutatta ki, Dr. Fangern. Egy ülő ember szagkibocsátása egy olf. Feltéve, ha körülbelül 1,8 négyzetméter bőrfelülettel rendelkezik, nem fizikai munkát végez, és a higiéniai értéke 0,7 bath, azaz a fürdés naponta.
0: Jó.
1: A dohányzó emberé az 25 olf, egy atlétáé pedig 30.
0: Jézusom, de durva. Akkor van a szórt fény erejének a mértékegysége, hogy maga a fény mennyivel világít, például egy gyertya kb. CD-vel, Candela, ennek a mértékegységnek a neve. Aztán hát jó a gabona szem, Candela. Ez ősi mértékegység, Candela. Amely abból a szempontból fontos, hogy ez már az emberi testrészt veszi, nem az emberi testrészt vette alapul, hanem a világ egy darabját, ezzel mint egy rámutatva a mértékegység örök paradoxonára. A mértékegység egy eszmény, egy idea, aminek pontos materiális megfelelően nincs. Úgyhogy...
1: Igen.
0: Szóval, hogy...
1: Ez így nem létezik egyébként, de...
0: Gabona.
1: Igen, nyilván.
0: Itze! Ó, az itze!
1: Az icét azt hallottad már? Egy itzebor.
0: Egy itzebor.

0: Így szebor. Hallottam egyébként.
1: Ez az iszákosok kedvenc mértékegysége.
0: Ez 0,7 liternyi folyadékot jelöl.
1: Igen, igen. Ma már egyébként nem használják annyira. Magyar ice 0,848. Van még, mondja Bonya Viktor, van az uncia. A pozsonyi ice az 0,839. Egy picivel kevesebb. A cinkotai az 9 deci. Ezt egy nagy ivó kántor könyörögte ki, az aranyáró Mátyás királytól. Két kis ice egyébként a pint, ugye a cinkotai ince harmada, a messzely, az 3 deci.
0: Jézusom!
1: És ha már pint, erről is érdemes beszélni, mert mi a pint? Azt tudod, micsoda?
0: Nem.
1: A briteknél, hogyha kérsz sört, akkor pintben mérik. Az 473,16 milliliter.
0: Ugyan.
1: Igen.
0: Az mennyi?
1: Tehát egy pint az 0,473 liter.
0: Jézus.
1: Egy amerikai pint. Meg az angol. Az angol az 0,568. Egyébként picit több.
0: Hát aztán az nyilván...
1: picit több. Egy pint az picit több, mint fél liter.
0: Nyilván nem használják városokban, inkább vidéken a bogja kifejezést, vagy hát mértékegységet. Egy átlagos széna bogja egyenlő egy bogjával, ennél kisebb a petrence, illetve a villahegy. Utóbbi a villahegyére tűzött széna mennyiségét jelöli, súlyra kb. 3,5 kiló.
1: Na ott van.
0: Hát ez nagyon jó. Jaj, de jó.
1: Jó, jó kis mértékegység van.
0: Kaptam.
1: Igen, a privátban is kaptál?
0: Egy font 0,45 kiló, írta nekünk László.
1: Jó.
0: Jézus, mi ez? Ja, nézd, kaptam egy ilyen fotót, kézzel le vannak írva, hogy egy lánc, Rafael írt, egy lánc egyenlő 20 kvadrát, 10 kapa. Egy hold, az 16 kvadrát, 8 kapa.
1: Kapa füld.
0: Egy kapa egyenlő 2 kvadrát, 8 kapa egyenlő 1 hold, 10 kapa 1 szabadkai lánc, 1 hektár 28 kvadrát, vagyis 14 kapa, és 1 hektár 1,75 hold. 75 százat hold.
1: Jó? Ez követés. Nem csoda, hogy le van így írva ilyen puskába, mert hogy az emberek egyébként maguktól nem tudják. Itt van Attila, egy négyszögöl, egy mérés, és így jön ki az 1600 négyszögöl. Öl.
0: Négyszögöl, azt úgy mondja, az négyszögöl. Az gombosan is négyszögöl. Jaj, de jó, figyeljetek, van ilyen mértékegység, hogy peninkulma.
1: Na, mi a peninkulma?
0: A peninkulmát Finnországban használják, és... Hát a távolság meghatározására szolgál, a peninkulma az a távolság, amilyen messziről a kutya ugatás még hallani lehet. Hát ez fantasztikus.
1: Ez nagyon...
0: Hát megőrülök. Hát hogy lehet ilyen jó?
1: Pihent finnek találták ki ezeket a dolgokat. Vagy pedig lehet, hogy ezt teljesen komolyan gondolják. Hát úgy vannak fel, hogy ott a kutyát hallod, akkor nagyjából tudod, hogy honnan hallod a kutyát, akkor ott van civilizáció, vagy tehát minden van valami logika.
0: Hát igen, de változó, hogy hol a kutya. Mondjuk most, ha itt lenne a Viktor mellett egy kutya, akkor nem biztos, hogy ide behaladszana a stúdióban.
1: Hát igen,
0: az üvegfaltól, úgyhogy
1: hát ők
0: Viktor, Viktor már több, mint egy peninkulmára pont.
1: De belegondolsz, hogy ennek a maga szürreális módján ennek van logikája. Tehát, hogy lehet, hogy van a vadonban, vagy a természetben, nem tudom, ezt valahogy így tudták meghatározni. Hallasz, ami kutyagatás, ez jó 10 peninkulma lehet. 10 peninkulma, jó, hát akkor közel vagyunk. Tudod, vagy, ezt, hogy
0: igen,
1: biztos...
0: vagy igen, ilyen, hogy két peninkulmára hallom két ezt,
1: hát akkor
0: ugye úristen, mindjárt meg fog aratni.
1: Szokták az is mondani, hogy egy kőhajításnyira, az is mindig igen, érdekes
0: igen,
1: kis mértékegység.
0: Igen. Kitti írt, sziasztok, jaj, Annett, ezzel a mérés dologgal én is így vagyok. Van még egy-két barátnőm, aki szintén így van vele. Ők is bakok a horoszkóban, nem tudom, lehet-e közel hozzá. Fogjuk erre, hogy
1: fogjuk
0: bakok
1: erre,
0: vagyunk. Egész biztos.
1: Hát
0: így megnyugtatóbb, igen.
1: Van egyébként apropó...
0: Igen, mert egy bak nem szokott sütni, tudod. Habár a horoszkópok közül ki szokott sütni.
1: Fogalmam nincs.
0: A mérlegnek könnyű kimérni.
1: Ja, igaz, tényleg, hát az biztos ahhoz van köze.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
5: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: reggel kér a testem, enni adok hát neki. Sem rántotta, sem fogdalt hús, csak is pannon reggeli, pannon reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Na tényleg mi van a macskával? Nem hallottunk róla 1000 éve. Nagy ménkuncicáról mekkora?
3: Aranyos, szép, nagy, hát most már kijárkál. Kijárkál.
2: Kijárkál.
3: Nagyon vicces volt egyébként, mert hát kiengedjük. Azért, mert ő játékokat teszik egyébként.
2: Még mindig?
3: Gumi játékokat, igen. Megtörtént a harmadik műtét, és én most már kedvezményeket kapok az állatorvosnál.
2: De várjál, de tényleg nem tudok semmi mindenről.
3: Hát kettőről szerintem tudsz. Kétszer, ugye, aki nincs tisztában ezzel. Van olyan macska típus, szerintem nem fajta függő, hanem természet, nem tudom, mi múlik igazából. Mindent hallottam már az állatorvosoktól, már szó volt arról, hogy valamilyen hormonhiány, ő így próbálja pótolni gumijátékkal, nem tudom mit. Akkor a másik mondta, hogy a fecóval beszélgettem erről egyébként, egy visszatérő vendégünk itt a reggeliben is, hogy ő mondta, hogy lehet, hogy szeparációs szorongás. Mondom, hogy akkor álljunk már, egy macskáról beszélünk. De olyankor hajlamos ezt csinálni, és amúgy a fecó elég közel talált szerintem a megoldáshoz, mert akkor csinálta megint ezt most ugye a harmadjára, amikor hétvégére elutaztunk, és akkor ő egyedül volt ott bent. És akkor nyilván ilyenkor el van látva, van elég kaja, innivaló is, víz, vagy mit tudom én. De hogy hát nincsenek azok az ingerek, úgy hiányoznak neki, és akkor hát, gumijátékba folytja a bánatát.
2: Szóval öngyilkos akar lenni.
3: Igen. Más iszik, ő gumijátékot eszik.
2: Van, szóval van. A lényeg az, hogy a hallgatók is értsék, szóval a harmadik alkalommal zabálva annyi gumijátékot, hogy folyamatosan, és ez nem lesz se, hogy másképp megoldja, csak műtéttel.
3: Hát nézd, mondták, hogy tudod mi a gáz, ezzel egyébként teljesen legit információkat osztottak meg velem, ugye a szakemberek, két helyen is voltam, és mind a két helyen mondták, hogy hát igen, ott van, hogy nem lehet, hogy kijön, lehet, hogy nem tudják. Picit úgy mozgott, ugye a nem röntgen, ez ultrahang, mindig keverem a kettőt, igen. Ultrahang felvételen egy látszott, hogy az egyik helyen elkészítetni, hogy egy helyen van, aztán a következőnél már egy picit úgy mozgott, úgy talán lehet, hogy kijött volna. De hogy nem mertek kockáztatni, inkább fejtettek, most egy nagyon picike kis vágás keletkezett csak a hasán, és akkor ott kivették ezt a megint valami gumijátékot, ott az egyik állatorvosi rendelőben már gyűjtik őket, mondták, hogy majd odaadják, mondom, nem kell. Nem, mert megeszi újra. Tehát, hogy
2: megeszi újra.
3: Úgyhogy,
2: de ezek pici darabok, vagy nagyok?
3: Hát nézd, első körben ott volt legó is, meg minden.
2: Komolyan.
3: Tehát akkor ugye azért, hogy bevacsorázott belőle. A másik Ugyan két van. Alkalommal meg csak egy-két ilyen kis. Hát igen, mert amikor ugye hazaértünk az utazásból, akkor ott várt minket egy gumi kígyó, aminek le volt halapva a feje.
2: Akkor már tudtad hány óra van.
3: Ezt levadászta. Igen. Ezt lehet, hogy meséltem már itt a reggeliben, szóljatok, hogyha ismétlemben magam. Utána néztünk egyébként ennek, és ugye kiderült, hogy a macskáknál van egy ilyen, hogy amikor ő ingerszegény környezetben él, vagy mondjuk nem veszik körül bogarak, mindenfajta viszi-baszi, tudod, ami élő, amire akkor ő tud vadászni, akkor ő elkezd ilyen játékok után kutatni, vagy ami esetleg emlékezteti arra, hogy ez úgy néz ki, mint egy ilyen élőlény, és akkor miután ragadozó, meg macska, láttam már erre példát, egyébként nekünk régen voltak hörcsögeink, és akkor azokat, hogy levadászta időnként levadászta. Az aktuális macska, így kivette valahogy a kis teráriumból, és sose ölte meg mindjárt, hanem játszik vele. A macska az játszik a prédával,
2: igen,
3: ha megteheti. Persze az közben olyan súlyos belső sérüléseket szenved el, hogy ezt nem élheti túl.
2: Hát ez az.
3: És ő ezekkel a gumijátékokkal is, hát, hogy beleprojektálja azt, hogy ez most egy élőlény, a gumi az a gumikígyó az egyébként tényleg ilyen nagyon valóságos, és akkor ő azzal játszik, aminek a rituálénak a része az, hogy miután ő leteríti, akkor eljátsza, hogy akkor most leterítette, és miután leterítette, akkor ehhez hozzátartozik az, hogy egy keveset eszik belőle. Mm. Mert mégiscsak levadászta, tehát ezért vadászta le. És akkor evett a játékokból is, úgyhogy. De mindegy, mondták, hogy kedvezmény jár, mert már most is kevesebbet fizettem, ez egyébként minden szempontból kellemesebb meglepetés volt.
2: Mennyit kaptál, 10-20%-ot?
3: Nem, hallod, én azt hiszem, hogy hát majdnem fél árat fizettem.
2: Jó,
3: nem pont fél árat, de úgy ott voltunk, és akkor röhögtek, mondták, hogy a következő az még ehhez képest is fél áron tud majd lenni, hogyha. Igen, de hát azért hozzátették, hogy nem lehet műtögetni a macskát, tehát érted, nem regenerálódnak ugye az erek, az idegszálak, meg nem tudom, hogy nyitogatják föl, tehát egyre kockázatosabb, úgyhogy mondta, hogy lehet, hogy ezt meg kéne vagy oldani, és innen jött az ötlet, hogy akkor engedjük ki, és akkor most mászkál, főleg az udvarban, időnként este így tesz ilyen kiruccanásokat, ilyen görbeestéket tart, és akkor így eltűnik. Volt én is, hogy átment a szomszédba, és nem tudott visszaélni, és ott nyávogott, ezt a ját kell emelni.
2: Hogy nem tudott átmenni, visszajönni?
3: Nem tudom, nem találta visszautat. És csak így hallotta a hangunkat, tudod, és aha, akkor így fölismerte a helyet. Egyik reggel arra ébredtünk, hogy a hálószoba ablak, ami a szomszéd felé néz, abban nyávog.
2: Aha.
3: És így kinyitottam, ott meg pont olyan hálóban, amit nem lehet felhúzni, tudod, de nem tudtam onnan beemelni, vagy beengedni. Tiszta pók hálóban, így lúgtak, de szakállal lett volna, meg bajsza, macskákkel, nem tudom, hogy hol aludt egyébként, de ilyen elég meggyötört volt, ilyen viseltes. És akkor reggel volt az, amikor hát egy létre segítségével átnyúltam a kerítés, és kielkaptam a grabancát, így pont annyira közel jött, és akkor átemeltem, ugye, hát ilyen bulis a macska tartás igazából.
2: Hihetetlen, ő akkor megy ki, amikor
3: nagyon
2: akar?
3: Remélem, hogy ez segít ezen. Hát most már igen. Hát
2: de már még van valaki, hogy csapóajtója, vagy hogy?
3: Nincs, hát most még ugye mehet a szellőztetés, mint amíg napközben az így nyitva vannak az ajtók.
2: Ja, hogy úgy.
3: És akkor ő azért úgy közlekedik ezeken, úgyhogy
2: szóval nem az van,
3: hogy a csapóajtó egyébként.
2: Szóval nem az van, hogy akkor az udvarba el van, hanem most már el kell mennie.
3: Hát időnként igen. Én féltettem, mert tudod, gyorsan mennek az autók az utcában, most úgy láttam, hogy arra nem mozog, de most, hogyha arra mozog, mit csinál? Érted? Nem lehet. Itt van. Tehát, hogyha bent tartod, akkor meg játékokat teszik. Tehát, hogy én igen, ezt nem tudom másképp megoldani.
2: Teljesen úgyhogy... ilyen önmegsemmisítő üzemmódban van
3: igen,
2: ez a macska.
3: Igen. Lehet, hogy öngyilkos akar lenni, és mindig meghiúsítjuk ezt a próbálkozását, aztán mérges ránk. De hát...
2: Ez véletlen.
3: Úgyhogy ilyen a macskatartás.
2: Jó,
3: de hát érdekes... a macskatartásra kapcsolatban mindenkinek vannak jó tapasztalatai, és kevésbé jók, ugye neked is.
2: Ja, én nekem aztán.
3: Hát igen, ez, részben ezzel nyugtatom magam, hogy nem vagyok egyedül ezzel, ugye, mert eszembe jutnak a te történeteid.
2: Nem.
3: Amikor így többet jársz az orvoshoz a macskával,
2: mint
3: önmagaddal foglalkoznál. Tehát így,
2: persze.
3: Bele lehet kerülni ebbe a mókus kerékbe.
2: Nem, hát ez tényleg az életünk egyik leghülyébb döntése volt. Volt egy pár... De ez a macskát altöri bent, hát ez
3: tudod, igen. És az az érdekes, amikor szerintem akkor születik meg az a szituáció, amikor te bent tartod a macskát.
2: Igen.
3: Mert ha ő kinti, nekünk volt egy számtalan kinti macskánk, vagy szerintem mindenkinek van, vagy nagyon sok hallgatórak is. És hogyha kinti, akkor az, hogy nincs baj, tudod? Tehát, hogy így jön, megy, nem tudom, hát és volt olyan kamacskám, az elment, akkor ilyen sebekkel jött vissza, mert verekedett, érted, de ilyen egy hét után, aha, meg nem tudom, akkor bejött egy kicsit aludt bent, aztán kiderült róla, hogy nem tudom, a szomszédhoz is bejár, az is a saját
2: ja,
3: macskáját kinteként
2: ezt
3: már
2: meséltem.
3: Tehát, hogy
2: persze.
3: Ilyen élete van a macskáknak.
2: A Tihi különben itt írti, és küldtetek meg ilyen fotókat, jönnek is, mert egy cicája nagyon aranyos. Amúgy különben aranyosak ezek a macskák, hát így nincs velük gond. Azt írja, hogy nem tudok mit mondani, mert nálam alapelfogyállat nem lakik a házban. Hát igen, de manapság már tudod, ez ilyen. Nem
3: hogy tudom, néz ilyen. A Tihi macskája.
2: Igen, ilyen cuki az elképzelés. Cuki az elképzelés, ugye főleg ezeket az ilyen, de hát most jóval mondjuk ki, hát most ugye általában ezeket az ilyen kis cuki kutyákat, meg az ilyen perzsa macska, meg mindenféle macska, ez mindig a nők ötlete. Egy férfi nagyon ritkán talál ki ilyet. Aztán ugye a férfi, hogyha eléggé az ujja köré csavart a nő, akkor férfi belemegy ezekbe a dolgokba. Én még valamikor engedtem ennek. Na, tényleg, de én meséltem itt a rádióba eleget, most nem ismétlem magam. Katasztrofális következmény voltak annak, hogy az a macska bent, katasztrofa. Az olyan sok volt a számra az a macska lét ott bent, hogy tényleg én mondtam, hogy tényleg az életben nem, hát ez nem éri meg.
3: Ja, szét karbolt, ugye élesítette a körmét.
2: Hát én utána vágtam a körmét, de még akkor is. Most kezdem, amikor egy macskának vágom a körmét, viszem fodrászhoz, majdnem aztam a kórházba, viszem az állatorvos, az állandóan vérképet elemeztek Belgrádban, meg itt ilyen, ne tudd meg, hogy egy katasztrófa.
3: Mértem Los Angelesben.
2: Hát érted minden, érted? Akkor nem tudom, van egy spéci dobozzal, meg stb. Minden ja, viszed, kiegészítők, orvosságok, csöppek. Add be neki a tablettát, nem tudod beadni neki a tablettát. Fésülgeted, nem tudom, mit csinálsz vele, minden. És akkor a másik fél meg azt mondja, hogy jaj, aranyos, hát igen, de miért nem akarsz ebben a részéből is kivenni valamit? Tudod, fodrászhoz kellett.
3: Valóban szerintem tényleg az a megoldás, hogy főleg kint tartsd a macskát, csak na, mikor az ember így vesz egy ilyen kicsit ilyen komolyabb szintű, vagy tudod, ilyen fajmacskát, aminek tudod, ilyen különlegesen néz ki, mert szépek, akkor ott az is para, nem tudom, amikor kiengeded, akkor hogy azért tudod, hogy ellopja valaki.
2: Igen, de pont ezt akarom neked mesélni, hogy viszont a szomszédunkban volt egy ilyen keverék perzsa, viszont rettentő aranyos volt. Hát láttam azt, hogy egy pici, azt mondja, ott van nálunk, érted az udvarban. Hát mondom, ájde. És akkor tudjátok, ez volt az a macska, amelyik tudod, a motorgyilkos volt.
3: De hát, mindig, karmolt,
2: hát mindig jött, igen. Mindig fölült a motornak a ülésére, és szétkarmolta. Ezt megcsinálta háromszor. Ez elmondom, halkan ez 450 eurós kár.
3: Csúnya pénzek, így van.
2: Igen. De hát hogy az a baj, hogy a macskatartás az akkor jó, hogyha tényleg keresel egy havonta 3-4 eurót, akkor tartasz macskát, mert akkor tudod, nem baj. Nem, tudod, mi is szőnyeget cseréltünk, hát, ürőgarnitúrát cseréltünk, fotel cseréltünk.
3: Meg amikor tudod, úgy élsz, szerintem,
2: ülést cseréltünk.
3: Hogy olyan gyerek helyett, tudod. Tehát, hogy akkor az a tiéd foglalkozol vele, mert a macskákkal is azért szerintem, hogy kell foglalkozni. Hát én sem játszom vele, lehet, hogy itt cseszem el a dolgokat. Mert akkor lehet, hogy kiküzdené magát úgy jobban. Nem tudom, hogy mi lehet a megoldás. De tényleg nincs jó. Tehát, hogy ha a kint van, vagy nem tudom, talán az a legideálisabb. Amikor benn van, akkor meg mindig van valami nyűg vele. Most itt mondjuk a miénknél, ott igazából azt hála Istennek képzelt csodák csodájára, hogy megúsztuk, hogy nem karmol semmit. Van egy köröm élesítője, és csak azt használja kizárólag. Semmilyen sérülés nincs sehol.
2: Azt arra fölmegy?
3: Oda fölmegy, persze, igen, fölmegy mindenhova, tehát itt már kezdődnek a problémásabbik témák ugye vele kapcsolatban, meg hát ugye ez a szétcseszés múltkor, és nem tudom, ilyen nagy robajra éjszaka közepén rohantunk ki a nappaliba, és akkor így nem láttam, hogy mi dőlt föl, de kb. Olyan érzés volt, mintha egy szekrény fölborult volna.
2: Aha.
3: És aztán egy kicsit később vettem észre, hogy hát van egy ilyen nagy magas hangszóró, annak a tetején van a PS konzol, meg egy fülhallgat, az úgy, ahogy volt, az így paffi leverte. Igen. Tudod, meg még ugye a TV polc felső polc részéről még valami tárgyakat, tehát ugye is fel kellett mennie. Nem tudom, azt nem kapcsoltam be, lehet, hogy az sem működik már, tehát akkor további, akkor plusz 200-250 euró ment a kukába, ugye, miután a műtétekért fizetsz nagyjából ilyen tételekben, tehát hogy ez így működik.
2: Na, jó, hát ezek ilyen dolgok, de mindig, és ettől függetlenül kérdez, de hogy nálunk meg az van, hogy anyuik még élik a mindennapjukat. És egyszer csak megjelenik az udvarban egy nagyon kicsi macska. Egész picike, tudod, ilyen egész picike. És ott nyávog, meg minden, meg ott cukiskodik, ugye hát szól, hogy valami baj van, hát neki, tudod, mi az elsődleges, tudod, neki kaja kell. És akkor kezdték, hogy tejecske erre, arra, amarra. De anyám mindig mondja, nem szeretem én ezt a macskát, de jó van, hát beindul nálam az, hogy tudod, mégiscsak egy kis állat itt, most mit csináljak vele, hát most ide van, de kié lehet ez a macska. Na mindig kiderült, hogy pár házzal arrébb, ott vannak gyerekek, és akkor ott valahonnan szereztek egy kis macskát, és akkor valószínű, hogy ők ott nyúzzák meg minden, és akkor ide jön pihenni anyámékhoz. Ide jön pihenni, és most már tart egy pár hete, és az az igazság, hogy most már nyilván így tudnak is egymásról, tehát hogy már hol a macska, hát nálunk van a macska, de miért van ott a macska, hát miért nincs nálatok a macska, tudod?
3: Na minden is, hogy szétvégezve kárnék
2: nálam. Igen, úgyhogy most kiderült, hogy tudod, hogy és akkor az van, hogy ugye jött folyamatosan a macska, és akkor először láttam, hogy van neki egy tája. És akkor valami tejecskét, vagy valamit kapott. Aztán lett neki még egy tája, de tudod, ez 3 hét, tudod. Lett neki még egy tája. Akkor láttam azt, hogy már anyám még vettek cicakaját, tudod, igazi cicakaját. De tudod, anyu nem szereti a macskát, de azért már vesztek ki cicakaját, meg minden. Meg tudod, meg akkor múltkor már mentek ki, tudod, hogy gondolt azon, hogy mi lesz ebédre, erre arra. Na, ha már itt vagyok a piacon, veszünk neki egy kis májat, mint tudod, hogy most már kezdi beépíteni, tudod, mert hogy eszik a macska.
3: Ez nagyon tipikus egyébként, az apukákról szoktak így viccelődni egyébként, hogy tudod, a gyerek akar kutyát, és ő az, aki legjobban ellenzi. Aztán pár órák múlva az a vég, hogy tudod, együtt pecáznak, hogy így ülnek egymást, mert nézik a napleventét, ő a legjobb barátjon, attól kezdődik.
2: Igen, és akkor azt akarom mondani, hogy ennek a csúcsa az volt, amikor megyek egyik nap hozzájuk, és addig még nem tűnt fel, csak láttam, hogy a teraszon van valami doboz, fölmegyek, hát ez egy kibélelt doboz, azt a macska meg ott van benne. Most a doboza is van itt, de most már milyen még?
3: Lehet, hogy bemész majd így a hálószobájból, amit megkeresi a szekrém, és akkor kiderül, hogy az a macska szobája most, mert igen, tudod, hogy átmentek a vendégszobába. Szóval kényelmetlenik, kágyon alszanak most
2: már. Ja, Isten.
3: Átadták a de igen, lehet szedni, meg nyilván nem véletlenül tartunk állatokat, csak hogy na, megvan ezzel a napi nyűg, főleg akkor vehető ez észre, amikor úgy tudod, ilyen roharásba vagy, meg úgy nincs időd ezzel úgy érdemben foglalkozni, és akkor onnantól kezdve, hogy egy picit egy nyüggé válik, meg akkor inkább csak a károkat látod. Amúgy szerintem meg vagyok győződve, hogy tudod, hogy keletkezik kár, akkor ilyen elnézőbb is vagy vele, hogy jó van, ezért tudod, fülborult a Fabergé tojás.
2: Fabergé tojás. Igen.
3: Jó van,
2: nem baj.
3: Nem reális példa, de
2: nem
3: hogy...
2: Nem reális.
3: De hogy értitek, szóval, na.
2: Persze.

0: Köszönjük, hogy velünk ébrednek.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Mikor nyúlhatunk a Dudához?
3: Na mikor?
2: A Dudához. Ez a következő témánk.
3: Ja, Istenem.
2: Vannak a szabályok erre is egyébként. Nálunk szerintem nincs szabályozva, vagy nem tudom, hogy van-e, de azt tudja, hogy nem foglalkozik ezzel senki. Mi több, az emberek imádják egyébként nyomkodni a dudájukat. Manapság talán annyira nem gyakori, de volt egy ilyen időszak néhány évvel ezelőtt, amikor én folyamatosan ezt tapasztaltam, hogy emberek így kommunikálnak egymással, tehát rengetegszer tudod, amikor nem tudom, ha hallasz dudaszót, ideges vagy, azt, hogy rádudáltak közben, csak a valamelyik forgalomban másik résztvevő intett a haverjának, mert meglátta, teljes koncerteket, ilyen koncepciókat tudtak leadni egyébként, és nyomkodtak ilyen ritmikusan a dudát. Nekem ez egy kicsit idegesítő.
3: Hát elég... egyébként is még egy dudál orva szájban.
2: Akkor van még ez, ugye? Mert mondom, persze, az utóbbi időben talán úgy nem észlelem, de lehet, hogy csak én tudom jobban kizárni, hála Istennek. Egyébként engem ez nagyon idegesített egy ideig.
3: Végtelen. Én utálom a dudálást, olyan értelem, mert utálom, én azt utálom a legjobban, hogy ebben az országban nagyon-nagyon menő az, hogy folyamatosan dudálva próbálunk embereket leinteni, gyalogosokat. Tehát ha meglátod a haverod, akkor hey,
2: folyamatosan, persze.
3: Ez a legrosszabb dolog. És akkor az az igazság, hogy ezek az emberek, akik általában az autóban ülnek, az nem olyan fogják fel, hogy a legritkább esetben tudja a gyalogos a tükörből, illetve szóval a szélvédőn át felismerni a sofőrt, és akkor úgy kialakul egy ilyen idióta helyzet, amikor ha nyilván nem tudod, hogy most, ja, hát itt a Józsi, mert neki ilyen és olyan autója van, meg felismered azonnal, akkor az elég kellemetlen. Tehát, hogy úgy nem tudsz ezzel mit kezdeni. Tehát akkor úgy integesz, nézed, hogy most ez kicsoda, most akkor úgy arrébb mész, hogy beláss az oldalsó ablakon, hogy ki...
2: Tehát, igen, keresni kell,
3: nagyon
2: keresni kell a megoldást.
3: És ez szükségtelen. Akkor már inkább tekerjél az ablakot, és sincsen oda, hogy szevasz, te majomba. Nem? Tehát igazából ennek itt több értelme van, de nálunk ez a dudálás az része.
2: Magyarországon jobban szabályozták ezt.
3: Meg a feltételez zöldnél az a kedvencem. Tehát amikor feltételez zöldnél valaki nem szeretne lefordulni, mert hogy jogában áll, mert nagyon sokszor egyenesen is mehetsz, annak ellenére, hogy feltételezővel, akkor hátul már jön a jó, hogy nem száll ki, és nem rúg így bele az autód, vagy
2: menjél. Menjél arra, mert ő akarja.
3: Igen. Mert jogában áll, tehát, hogy ő attól függetlenül, hogy feltétlenül, most így lehet, hogy hát nem ilyen trúgerság ez, hogy nem állsz be a másik sába, de például én például többször jártam, mert tudom, hogy a következő kereszteződés után azonnal le kell mennem jobbra.
2: Hát de az egyenes sáv is.
3: Hát igen. Tehát ez
2: legalább, annyira értelmetlen, mint amikor ugye a városban igen. A belső sávot használod, és mint haladó sáv, mert az haladó sáv, amikor igen, te belépsz a
3: településre. És most nem a politikai pártra gondolunk.
2: És nem előző sáv, így van.
3: Igen, tehát mégis most mondja Dávid is, hogy egyébként alig tudsz átsorolni. Persze, hogy alig tudsz átsorolni. Van ott Palicsnál, amikor beérsz Palicsra, és hogyha bal sávon mész, tudod, és hogyha jössz kifelé Palicsból, tehát úgy már elhagyod a... nem jössz ki még Palicsból, nyilván, de ott vagy Palics központjában, és mondjuk elhagyod a szűk központot, akkor ott mindjárt át kell sorolnod jobb oldalra.
2: Igen, muszáj, hogy megölnek.
3: Na és ott járhatsz úgy, hogy így nem tudsz átsorolni, mert egyszerűen akkora a tömeg. És akkor úgy megállt...
2: Ja, igen, az is. Bocsánat, nem erre gondoltam. Én akkor Szabadka irányába mész, ugye ott kétsávos marad az út, de még a település van, és ott már neked még a településen gyorsan vissza kell menni a jobb sávba, mert ott rögtön jönnek autók, és mindjárt dudának le,
3: jönnek a seggedbe is, és
2: szorít le is, ideges is. Nekem volt olyan egyébként, hogy egy taxis úgy került el, hogy átment a szembesávba. A szembesávba is, és akkor a teli vonalon is akkor elkerült, meg hát nagyon sokszor látunk ilyeneket a feltételes zöldnél, amit te is mondtál, hogy vagy dudálnak, vagy hogyha szabad a baloldali sáv, akkor ilyen tüntetően átmegy a baloldali sávba, és onnan megy le jobbra, ilyen nagy ívbe. Közben még az a legjobb, hogy elütne még néhány gyalogost is, hogy megmutassa, hogy ő most itt megcsinálta. Ez nagyon-nagyon kíméletlen egyébként a forgalom, rengeteget lehetne erről beszélni. Na, és akkor még ezt tetézi az a helyzet, ugye, hogy akkor még emberek így nyomkodják a dudát, még akkor is, amikor egy nem indokolt. Tehát amit te is mondtál, a legrandobabb helyzetekben így köszönnek egymásnak, vagy csak nyomkodják egy kicsit, vagy mit tudom én. Ami kellemetlen, mert nem tudom, milyen hangosak a dudák, ugye autóról autóra változik azért a hangerő, szerintem. Legalábbis én ezt tapasztaltam már a saját esetemben is egyébként, hogy egyik autóm halkabb volt, a másik hangosabb. De én sem szeretem annyira nyomkodni a dudát. Viszont
3: van, amikor meg kell nyomni. Vannak olyan helyzetek.
2: Magyarországi szabályrendszer, illetve törvények, meghatározott törvények erre vonatkozóan vannak most itt előttünk. Itt ez szerint egyébként 98 és 112 decibel közötti lehet az a tartomány, amilyen hangerővel szólhat a duda, de ez Magyarországra vonatkozik. Lehet, hogy nálunk, nem tudom, nincs erre ilyen jellegű szabály. Nem néztük utána ugye a hazai törvényeknek erre vonatkozóan, viszont...
3: De az biztos, hogy büntetésre nem fogsz kapni azért, hogyha többet
2: dudálsz. Túlti nem, mert Magyarországon viszont nem szabad úgy össze-vissza dudálgatni, elvileg valamilyen módon ezt ők szabályozták, lehet a következménye is, hogyha folyamatosan nyomkod a dudát, mint egy hülye. Vannak szituációk, amikor használhatod nyilvánvalóan, amikor hangjelzést kell leadnod valamilyen egyszer szituációban, hogy észrevegyenek, hogy ne legyen baleset, vagy megelőzésképpen, akkor nyilván ugye ez indokolt, de alapvetően nem szabad mindig csak úgy nyomkodni. Tehát nálunk nincs ilyen.
3: Nálunk nincs ilyen.
2: Tényleg erre a következtetésre tudunk jutni.
3: Violetta írt nekünk össze, miért csak egy hangú az a duda, miért nincs egy kicsit melodikusabb hangja, érdekesebb. Egyébként vannak ilyen dudák, és neked tudod, hogy mi jutott mindjárt eszembe a GTA 5-ot, bármilyen dudát tudsz választani. Itt vannak-e?
2: Miért is ne? Diszorázs.
3: De ezek még ilyen, ezek semmi.
2: Na, ez egy klasszikus volt szerintem. Ez az a jó, hogyha percekig tartod a dallam. Csodálatos.
3: Ez egy komoly zenei melódia.
2: De ez folyamatosan nyomkod, nem szerintem.
3: Persze, ez jó. Vannak ilyen jó dudák. Mindjárt most próbálok itt. Ez a legjobb.
2: Szett trombon.

0: Ez így tartott, tudod? Ez milyen ilyen jók lennék.
1: Eltart azért, kezed, Szabadkán dudálsz valakire, és paricson is tart még.
0: Igen, igen, akkor írálta akkor, második.
1: Igen, a tételhez.
0: Szóval jó le, persze, vannak ilyen dudák egyébként, tehát lehet ezeket, lehet venni ilyen tunikboltokban ilyen dudákat egyébként. Most így, jó, ez egy játékból volt, de egyébként na, tényleg léteznek.
1: Ez a tubás, ez a pam, pam, pam, pam.
0: Hát én emlékszem
1: pam, a... Pam, pam. Ezzel kapcsolatban volt ilyen prank is egyébként, ez annyira röhögtem rajta, akit megprankeltek, annak nem volt annyira vicces. Külön ilyen testes, kövér embereket keresek, akik sétáltak az utcán, esetleg még ilyen pingvin léptek be is, és ilyen konkrétan egy tubával, meg azt hiszem egy trombonnal mentek egy után, és elkezdik, van, pam, pam, pam, pam, pam, pam, és akkor általában mindig azt mondta, hogy megtámadta őket, hogy elzavart, hogy menjek, adják őt végén.
0: De amúgy meg, ezek a dudák, én emlékszem annak idején, amikor nagy rajongója voltam a Sopranos sorozatnak, ugye te is, meg én is, és akkor volt az HBO, hát egy nagyon kezdetleges weboldala, és ott úgy rámentem, és már így lehetett rendelni szopránoszos pólókat, de hát az még nálunk ez ilyen elképzelhetetlen volt, és én odáig voltam, mert én majd rendelek egy szopránoszos póló. Na mindegy, és az HBO oldalán már akkor lehetett venni, 2002-3-ban a weboldalról lehetett rendelni tolató zenét az autódba. És akkor a Frank Sinatra-nak az I Did It My Way, meg a Sopranosban, meg azt hiszem a főcímdal, vagy valami, és azok szóltak, amikor te tolasz. Tehát akkor láttam, hogy ezeket lehetem átvariálni, vagy beszereltetni. Tehát, hogy ilyen van, meg erre van is igény nyilván, de akkor is a legdurvább dolog, amit láttam, az egy 30 000 dolláros vastrón volt, amit az HBO oldalán lehetett lerendelni a trónok harcából, egy vastrón, 30 000 dollár volt. És az out of stock volt. És azt is, nem tudom, hányat gyártottak belőle, azonnal eladták mindegyiket.
1: De durva.
0: Hát valaki képes volt 30 000 dollárért egy vastrónt.
1: Nagyon szerette a sorozatot.
0: Igen, ennyire.
1: Raymond írt nekünk, sziasztok, a Teslánál olyan hangot állítasz be, amilyet akarsz, na, mert jó. Hangszóróról megy.
0: Oh, hát
1: van
0: igen,
1: például a Puki is a beállítások között.
0: Hát gratulálok az Elon Musknak.
1: Csodálatos.
0: Ilyeneket mondom. Ilyen jó lehet. Szomszédomnak van egy Tesla, mert megnézzük, végignézzük. Jó, nem vagyok annyira jó van vele.
1: Ez attól függetlenül, hogy
0: ránézi sem ennek az autót.
1: Nézzük már meg a dudahangot. Nézzük már meg.
0: Igen. És ilyen sokkolóval így megtámad.
1: Azt egy üzmet, és így nevetsz hangosan, hogy milyen dudahangok vannak.
0: Hát nem tudom, de... Szóval vannak, lehet így kasztomizálni a dudákat.
1: Az óriás egyébként az egyik ismerősömnél láttam, aki így mindig szerette egy kicsit tuningolgatni, ugye most a maga mércie szerint ugye az autóját, és most már így megnyugodott, viszont még mindig szereti az ilyen kicsit vadabb hangot, de nem szeretné zavarni a kívülállókat, meg nem csak ez az egyetlen szempont, szerintem az is, hogy most már ugye a műszaki úgy nem nagyon könnyen megy át az hát autó, a gépjármű, hogyha nagyon túl tuningolod, meg úgy mindent rászerelsz.
0: Nem is.
1: Úgyhogy ezt úgy oldotta meg elvileg, van egy ilyen, hogy beteszel egy USB-t, vagy nem is tudom, milyen kis kütyű kell hozzá, és össze van hangolva a gázfröccsökkel, és ahogy adod, akkor be tudsz állítani magadnak ilyen sport kipufogó hangot, amit a hangszórója az autónak befelé, az játsza be neked. Aha. És te úgy hallod, mintha ilyen sport kipufogós autót hajtanál igazából, tehát kint ez nem hallatszik, azért teljesen basic, vagy stock, de bent meg ilyen tuningolt verdád van, legalábbis az érzés leszúrá rajtad, hogyha mondjuk így tuningolod az autódat. Meg azt szerintem ez nyilván olcsóbb is azért.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VV csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: programajánló.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: Reklám.
5: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonathermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
6: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tesztherma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkenteti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a tesztherma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Tesztherma, a takarékos melegségért.
7: A takarékos melegségért.
8: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
9: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

0: keverve, nem felrázva. A Nompresso.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok! A mikrofonnál Szabó Reginát hallhatjátok, a jó zenékről Nagy Viktor gondoskodik. Már most 30 fok van Szabadkán és környékén, és ma is folytatódik a kánikula, de van egy jó hírem nektek, hogy már csak egy nap, egyetlen egy nap, ugyanis holnaptól jön a felfrissülés záporokkal és zivatarokkal. Úgy gondolom, hogy nem lehet a hőségről nem beszélni ezekben a napokban, hiszen mindenkinek voltak szerintem tikkasztó pillanatai, vagy akár órái is. Képzeljétek, Magyarországon már júniusi melegrekord is megdőlt. Aszódon 41,8 Celsius fokot mértek hétfőn, ami minden korábbi júniusi csúcsot felülmúlt. De emellett egész Európa és világszerte is dőlnek meg a hőségrekordok. El is indult a Vezess kipihenten elnevezésű nyári kampány, tehát sofőrök, ha épp úton vagytok, vagy ma volán mögé ültök, akkor tartsatok pihenőt többször, és figyeljetek a folyadékbevitelre. Vezessetek óvatosan, és tartsatok velünk itt a Pannonpresszón.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. FIT program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Panorádió.
2: A te hangod.
3: 8 óra 29 perc, és egy kis közlekedési infóval jöttem nektek. Szabadkán, ugyanis a belgrádi úton Prozívkánál rendőrök állnak, úgyhogy vigyázzatok. És ha valaki szeret repülni, vagy csak imádja a repülés érzését, annak érdemes figyelni, ugyanis van egy nagyon izgalmas hír. Új élménnyel bővül a montenegrói Kotor Cable Car. Július 3-án, tehát nem sokára nyílik a Falcon Fly, ahol a látogatók úgy érezhetik, minthogyha a hegyek és a kotori öböl fölött szárnyolnának, repülnének. A megnyitó alkalmából azt írják, kedvezményesek a jegyek, 10 euróba kerül, és ki lehet próbálni ezt a felettébb érdekes repülés élményt. A hely egyébként már most is tele van programokkal, éttermek, kilátópontok és a népszerű hegyi boppája is várja az érkezőket. Ha valaki arra jár, akkor én azt ajánlom, hogy érdemes kipróbálni, hogyha szeretitek a repülést, és kipróbálnátok a jó kis adrenalin löketet.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot!
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Hallgass napjaink slágereit,
1: és légy tájékozott.
0: Ez a Panno Rádió.
2: 8 óra 45 perc, és újabb rendőrinfó, ugyanis állítgatnak Szabadkán a Partizán Bázis utca és a Petrinszkás sarkán, úgyhogy jól figyeljetek és vigyázzatok, de ha sport, akkor most foci VB, ugye? Remélem, hogy sokan követitek, vagy gondolom, és nézitek nagyon, és drukkoltak is. Brazília bejutott a legjobb 16 közé a világbajnokságon, miután hátrányból felállva 96. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte ugye Japánt a kieséses szakaszban, és készülhet most már a 8. döntőre. Brazília egyébként továbbra is az élmezőnyben van. A statisztikák ugyanis azt mondják, hogy nagyjából a top 5 esélyes között számolnak vele, de akit a legesélyesebbnek tartanak a fogadó irodák adatai alapján, az jelenleg inkább Franciaország, Spanyolország és Anglia. Szorosan mögöttük pedig Argentína és Brazília van. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek ki a favorit és kinek drukkoltok, úgyhogy írjátok meg nekem SMS-ben vagy Viberen a 063-621-605-ös telefonszámon, és kövessétek továbbra is a focit.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8483-070.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.
1: Halott pénzt hallhattátok most. Attila közben nekem azt írta, hogy Norvégiának drukkol, úgyhogy azt gondolom, hogy ma izgalmas lesz neked, Attila, és biztos, hogy követni fogod, ugyanis Elefántcsontparttal játszik ma este 7 órakor, ha jól látom. És hát remélem, hogy sokan-sokan követitek még a VB-t. Na de most akkor kicsit evezzünk Olaszország felé, ugyanis Olaszország lett Európa nyári kedvence. Egy felmérés szerint az európaiak több mint fele idén legszívesebben ide menne vakációzni. Így ez vezeti a rangsort. A dobogon egyébként még Spanyolország és Görögország áll, mögöttük Franciaország és Horvátország is erős szereplő, de Olaszország most látványosan beelőzött mindenkit. Nem csak a tengerpart és a napsütés miatt ennyire népszerű, a válaszadók szerint ugyanis az olasz nagyvárosok, történelmi helyek, múzeumok és a gasztronómia értelemszerűen adják az igazi vonzerejét Olaszországnak. Nagyon érdeke, hogy ti merre mentek nyaralni, megvan-e már az úti célotok? Írjátok meg nekem, és mondok róla érdekességeket.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Pörög ránk. Panorádió. Neked szól.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Erős csajsz.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Reklám.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
7: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.

0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Aki Netflixezik, biztosan találkozott már a 100 év magánnyal, de jó hírem van, jön a 100 év magány befejező évada. A sorozat második, egyben záró szezonja augusztusban érkezik, és végleg lezárja a Buendia család történetét. A folytatás ott veszi fel a fonalat, azt írják a Netflixen, ahol az első évad abba maradt. Macondo életében továbbra sincs nyugalom, politikai konfliktusok, merényletek és családi sorsfordulók alakítják a történetet. Közben ebbe a részben megérkeznek új szereplők is, és haladnak majd a végkifejlet felé. A sorozat külön érdekessége, hogy Gabriel García Márquez kultikus művét, gondolom sokan ismeritek, sokáig filmezhetetlennek tartották. Én sem tudtam elképzelni, hogy lehet ebből filmet csinálni, vagy sorozatot. Most mégis ez az egyik legnagyobb latin-amerikai Netflix projekt, amelyet még az író családja is támogat. Az alkotók célja, hogy a mágikus realizmus világát vizuálisan is teljesen életre keltsék, és ezzel méltó lezárást adjanak a történetnek. Ajánlom figyelmetekbe, aki még nem látta, az majd nézze meg az első részt is, és utána most majd augusztusban jön a második. Most pedig jön Brunótól a Locca.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: cor, és most!
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei.
2: A Panorádióban.
0: A Pannonpresszó folytatásában is igyekeztem friss és érdekes témákkal készülni nektek, úgyhogy maradjatok velünk, ugyanis a nyári grillezéshez ad hasznos tippeket hamarosan és recept ötleteket is Radákovics Vladislav szakács. Emellett szó lesz arról is, milyen nehézségekkel szembesülnek a pályakezdő fiatalok az álláskeresés során. Azt gondolom, hogy ez mindenki számára ismerős. Hulló Zsófival beszélgetünk erről. Emellett futunk is majd egy kicsit képzeletben. Az ultramaraton futójával beszélgetünk, aki nem más, mint Szennyai Dorián. Valamint arról is szó lesz, hogy a Zentai Magyar Kamaraszínház évadának ki lett a legjobb színésze. Tartsatok velünk!

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A kormány új, az életszínvonal javítását célzó intézkedés csomagjának részeként augusztus 1-től csökken több gyógyszer ára. Emellett szeptember végén, legkésőbb október elején egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok, mondta Siniša Mali. Szerbia pénzügyminisztere kiemelte, azok a nyugdíjasok, akik a minimál nyugdíjat, vagyis 31 ezer dinárt kapnak, 35 ezer dinár egyszeri támogatásban részesülnek. Az átlag, vagyis a mintegy 57 ezer dináros nyugdíjjal rendelkezőknek 27 500 dinárt utalnak. Az átlag feletti nyugdíjban részesülők 20 ezer dinár egyszeri támogatásra számíthatnak. Mindez mintegy 1 millió 663 ezer szerbiai nyugdíjast érint. Az intézkedés az új szociális csomag része, amelynek célja a lakosság megélhetési terheinek enyhítése. A VMS és a Tisza párt között zajlik a bizalomépítés folyamata, mondta dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A pártelnök a brüsszeli tárgyalásokról szólva kiemelte, közös cél, hogy a vajdasági magyar közösség érdekképviselete zavartalan maradjon, és a támogatások a jövőben is biztosítottak legyenek. Az interjúban a kötelező sorkatonaság tervezett visszavezetéséről is beszélt. Hangsúlyozta, hogy a VMS továbbra is ellenzi annak bevezetését, mert az álláspontja szerint tovább erősítheti a fiatalok elvándorlását. Hozzátette, a következő hónapokban a civil szolgálat lehetőségeinek bővítésén, valamint a kettős állampolgárok helyzetének rendezésén dolgoznak ennek kapcsán. Az interjúban szó esett a szerbiai választásokról is, amelyekre a VMS saját listával készül. Elindult a Vezes kipihenten elnevezésű nyári kampány a Szerbiai Közlekedésbiztonsági Ügynökség szervezésében. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben fokozott a fáradtság és a figyelemcsökkenés veszélye. Ezért minden két óra vezetés után legalább 15 perc pihenőt javasolnak. Kiemelik, fontos a megfelelő folyadékbevitel, a kipihent indulás és a jármű műszaki állapotának ellenőrzése.
5: Sport.
7: Brazília bejutott a labdarúgó világbajnokság legjobb 16 csapata közé. A dél-amerikai együttes hátrányba került ugyan az első félidőben, de a másodikban kiegyenlített, majd a 96. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte Japánt a VB kieséses szakaszában, és a nyolcaddöntőben folytathatja. A brazilok a legjobb 16 között az Elefántcsontpart Norvégia párharc győztesével játszanak vasárnap este New Yorkban. A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte a német csapatot, míg a legutóbb negyedik marokkói válogatott szintén 1-1-es döntetlen után büntető párbajban 3-2-re legyőzte a hollandokat. A paraguayiak a 16 között a francia-svéd párharc győztesével találkoznak szombaton Philadelphiában, Marokkó ugyanazon a napon a társházigazda Kanadával találkozik Houstonban. Bejutott a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában Novák Djokovic, miután hétfő este Londonban az első fordulóban 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 arányban legyőzte a kínai Wu Yibinget. A szerb teniszező a második fordulóban Stefanos Tsitsipas ellen lép majd pályára.
5: Időjárás.
7: Szabadkán már most 36 fokot mérünk, egyelőre marad a rendkívüli hőség, ráadásul 7 ágra süt a nap, a legmelegebb órákban 39-40 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
5: 91,5 MHz, Pannon Rádió, a te hangod. Reklám.
0: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
8: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

A Pannon Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Műsorajánló.
1: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
2: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
3: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
0: Reklám.
4: Várja önöket a Dávodi strandfürdő, a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvíző medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé, hidegitalokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 70 730 16 75-ös telefonszámon. Vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 70 730 16 75.
5: Cirádá Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marsal sugárút 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: 91.5. A jó választás.
10: Mostanra már sokaknál beindult a nyári konyha, előkerült a grill, a könnyű saláták és a szezon kedvencei is. De mitől lesz igazán jó egy grillétel vagy egy nyári fogás? Milyen recepteket érdemes kipróbálni és mire kell odafigyelni? Itt van velem a stúdióban Radákovics Vladislav szaktanár, vele beszélgetek most. Szia, köszöntelek!
11: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat!
10: Elindult a grill szezon, ugye már? Te mit tapasztalsz ilyenkor, mi kerül leggyakrabban a rácsra?
11: A leggyakrabban a rácsra, mivel az emberek elég óvatosak, tehát inkább a ilyen jó bevált dolgokat teszik a rácsra, ilyen a csirkemell, a sertéskaraj, ugye, amik biztos, hogy átsülnek, amik nem maradnak középen nyersek, ugye ez a rémálma mindenkinek, hogy nyers marad, rózsaszín marad, véres marad, nem marad véres. Tehát a grillen biztos, hogy meg fog majd sülni, hogyha megfelelő a parázsnak a hőmérséklete, meg hát kellő odafigyeléssel, illetve

0: hát nem mondom, hogy szakértelemmel, inkább rutinnal állunk már hozzá a sütéshez. Ugye ez mellett, ami még a gyakori, a csirkecomb, mondjuk, hát általában a csirkehús és a sertés.
1: A csirke favorit.
0: Igen, a csirke és a sertés, sertésből is ugye a kara, illetve a nyak. Ugye, ha személy szerint engem meg kell kérdezni, én ezt szeretem legjobban, a sertés nyakat. Ugye annak megvan a kellő zsírossága, szaftossága, nem fog kiszáradni, vagy csak nagyon nehezen szárad ki a sütéskor, és egy igazán élvezhető fúszszelet készül belőle.
1: És azt szoktad pácolni?
0: Igen, most én ilyen klasszikus pácolási módot használok, tehát olajos pácot mindig. Tehát ezt ajánlom a hallgatóknak is, hogy inkább az olajos pácokat használják a grillzéshez, és ne a száraz pácokat. Ugye a száraz pác az kiszárít, könnyen kiszáríthatja a húst, megég a grillen, és inkább ezeket a különös, vagy ilyen hát tetszés szerinti ízesítést, ezt vagy sütés közben, vagy sütés után esetleg egy fűszeres olajjal meg tudják oldani, vagy után ízesíthetik még. Én csak annyit csinálok, hogy nagyon kevés sóval szórom meg a húst, nem kötelező előre sózni. A só az nagyon könnyen kivonja a nedvességet a húsból, kiszárad majd sütéskor. Olajat és vörös hagymát, ugye ezt szórok csak a húsra, és akkor ebbe hagyom egy napot, van, hogy kettőt is állni, és akkor így puhul, hagyma ízesít is egy kicsit, és utána sütéskor pedig csak sózom. És hogy ugye mondtam az előbb még ezt az utáni ízesítést, ilyen apróra vágott fűszernövényeket lehet az éppen petrezselyem zöld, egy pici csili, pici fokhagyma, salotta hagyma, ugye ezeket tudjuk összekeverni olajjal, esetleg citromhéjjal tudunk még beletenni, hogy valami, vagy citromlé, hogy legyen egy kis savanyúság, kis citrusossága, ugye el is azért kell, és akkor ezzel locsoljuk meg a húsokat. Ugye itt semmi új nincs a nap alatt, tehát nem én találtam most ezt ki. Ugye van ennek neve, és az úgynevezett chimichurri, ugye egy ilyen fűszeres olaj, amivel a húsokat megy. És az jó. Igen,
1: nem
0: ezt
1: is
0: így hívják. Igen. És grill húsokhoz ez nagyon jól mutat. Vagy éppen, hogyha valamilyen más szósz szeretünk, legyen az egy barbecue szósz, ugye a grillekhez, ugye, vagy legyen az egy mondjuk tejföl, vagy joghurt alapú, mondjuk egy caciki mártás, ugye, ami azért nagyon jó, egy ilyen hűsítő, hideg, jó caciki a húsokhoz. Vagy valamilyen majonéz alapú mártás legyen, az, egy ezer szigetön telt, vagy valami hasonló, tehát ugye ezeket mind el tudjuk készíteni, és akkor ezzel is tudjuk még utólag ízesíteni a húsainkat.
1: És mi a helyzet a paradicsomos pácokkal? Én szoktam például ilyet csinálni, csak mindig az a tapasztalatom, hogy ráig a rácsra, amikor előtte mondjuk egy nappal bepácolom ilyen paradicsomos lébe. Azt ajánlod?
0: Hát éppen ez, ugye, amit mondtál, hogy az könnyen rá tud égni a húsra. Igazából itt nincs egy univerzális recept. Tehát mindenki készítse úgy, ahogy azt szereti, ahogy ő neki az megfelel, ahogy azt el szokta készíteni, vagy éppen lehet egy joghurtos pácot is elkészíteni, vagy
1: citrommal.
0: Így van, tehát egy ilyen görög joghurt alapú dolgot. Ezeknek megvan ugye a hátulütője, hogy esetleg könnyen megég, de mondjuk én csirkeszárnyat nagyon szeretek így pácolni. Egy kis görög joghurtba, esetleg egy kis indiai fűszerkeveréket adni még hozzá. Úgyhogy azzal sincs semmi baj.
1: És mi a helyzet a csirke mellel? Én gyakran tapasztalom azt, hogy túl sütöm, és száraz lesz. Hát mi az az idő, amennyit a csirkének kell? Vagy hogy tudom
0: csirkét ezt? Nem kell rögtön az elején föltennie. Tehát a sütés elején nem tesszük föl soha a csirke mellett, mert túl forró, kívül kap egy kérget, kiszárad belül, meg lehet, hogy nem, vagy meg fog sülni, csak hát belül is megszárad. Sütés vége felé tegyük fel. Ha vékonyra van szeletelve, akkor meg főleg. Tehát amikor már úgy kicsit kezd lanyhulni a parázsnak a hőmérséklete, akkor föltesszük. És meddig kell sütni, ugye? Tehát föltettük a húst, de ez érvényes a sertés karajra is, hogyha azt sütünk, föltettük a rácsra, és amikor már elkezd a széle egy kicsit fehéredni, egy kicsit szürkülni, akkor már biztos, hogy az alsó oldala, az már megsült, megfordítjuk, és akkor így hagyjuk még egy pár percig. Biztos, hogy át fog sülni, nem kell ettől félni, hogy száraz, hanem hogy nyers maradna a közepe.
1: Ezt jó tudni. De mi az a három hiba, vagy mondjuk pár hiba, amit tényleg legtöbben elkövetnek grillezés közben?
0: Hát az első, az az én rémálmom, amikor valaki elkezdi sörrel locsolni a húsokat.
1: Jó, én is szoktam. Szóval akkor ne.
0: A sört azt ígyuk meg mellé, tehát hogyha engem kérdeznek.
1: Sokan azt mondják, az puhítja, nem?
0: Nem puhítja, nem. Szerintem nem. Nyilván megint csak azt mondom, hogy mindenki a saját szája ízéhez alakítsa. Hogyha malacot sütünk, akkor jó a bőrét, azt kenjük át sörrel, lehet, hogy jót tesz majd neki, de igazából most sörrel locsolni teljesen felesleges, mert ugye a sörben lévő cukrok megéghetnek, és akkor kicsit, meg ugye alapból a sörnek keserű íze van, és akkor ez még egy kicsit keserűvé teszi a húsunkat. A másik, amikor valaki tényleg elkezdi locsolni a húst, akkor az meg beoltja a parazsat, és igen, akkor megint kezdhetjük előről az egészet, hogy az mire fölízzik, és akkor várunk. Meg ugye lelocsoljuk, akkor a hamu is ugye rögtön az égnek repül.
1: Hát és igen, végül is belátom.
0: Nem, ez, az egy, igen, ez nekem a legelső igazából ilyen hát mondjuk hibának, az én szememben hiba, mert én ezt nem csinálom. A másik, amiről az előbb ugye beszéltünk, hogy, vagy az előbb már szóltam, hogy túl forró még a parázs, tehát nem kell akkor föltenni a húsokat a parázsra, amikor az még lángol, amikor még nagyon füstöl. Amikor már gyönyörű szépen fehéren ízlik a szén, vagy a briket, amit használunk, akkor biztos, hogy az már nem fog annyira füstölni, biztos, hogy egyenletesen fogja majd a húsokat sütni. És éppen azért is, mert mire a parázs fölízzik, amíg az fölízzik, addig átmelegszik a rácsunk is, és egyenletesen sülnek majd a hússzeleteink. Most harmadik hibát nem tudok mondani igazából.
1: Az jó,
0: ez a kettő,
1: az jó.
0: Ez a kettő, amilyen a harmadik talán az, hogy az emberek félnek attól, hogy nem fog megsülni, nyers marad, és akkor ott hagyják nagyon-nagyon sokáig, már ilyen cipőtalpszerű keménységűre sütik. Valaki így szereti, nem kötelező. Ezért mondom, hogy inkább csak erre két dologra kell figyelni, hogy a parázsra kell oda. Parázsra vigyázzunk, hogy az mindig izzon. És ha fölízott a parazsunk, és most megint csak attól függ, hogy mennyi húst szeretnénk mi azon megsütni, azon a parázson. Ha kevés, kis mennyiségű hússal dolgozunk, akkor nem kötelező a parazsat még egy kicsit így lefolytani, egy kicsit ledöngölni mondjuk azt, egy lapáttal, vagy valamilyen lapos eszközzel egy kicsit csak leveregetjük, tömörítjük a parazsat, hogy a parázs darabok között, vagy a szén darabok között lévő levegő az egy kicsit kiszoruljon, kevesebb levegőt kap majd a szenünk, és így nincs, ami táplálja az égést, és sokkal tovább tudjuk majd fenntartani, vagy felhasználni, vagy használni azt a parazsat. Kicsit csak meg kell kaparni a tetejét a parazsunknak, így levegőt kap, felízik, és akkor fölétetjük már a csevapot, vagy a csirke mellett, vagy a kara, amit szeretnénk.
1: És mitől lesz szaftos a hús? Például a burgereknél sokan ugye burgert is készítenek így kint grillen, de hogy lehet szaftossá tenni ezt a húst?
0: Hogy ne színhúsból készítsük a burgert, tehát kell bele azért az a fagyú is. A fagyú ízt is ad, meg a fagyú, mondhatom, az hidratál, tehát az fogja majd szaftossá tenni. Mert általában az ilyen szabadtűzön főzésnél, vagy mondjuk most elvonatkoztatunk csak mondjuk egy bográcsozáshoz. Ott az emberek általában megveszik a combot, mert nem zsíros. Viszont a comb, ha megfő, akkor az ilyen szálasra szét fog majd potyogni, lesüllyed a bogrács aljára, könnyen leég, és nem is annyira élvezhető. Tehát most lehet, hogy egy kicsit ilyen nem tudom, nem fog tetszeni, de az jó ízek azok a zsírban, a fagyúban vannak. És ez jó tudja ízesíteni a burgerünket is. Most azt nem mondom, hogy adjunk hozzá egy 30%-nyi fagyús részt, de akkor inkább olyan darabokat daráltassunk le a hentessel, ami azért zsíros legyen, az mondjuk a nyak, lehet egy kis szegyet is beledarálni, esetleg lábszárat, igaz, ott van egy kis mócsing is, most azt nyilván levesszük róla, de hogy olyan húsrészek, amik azért az zsírosabbak, és így nem fog kiszáradni majd a burgerünk. És a burger meg a prieszkavica között a különbség az, hogy a burgert is úgy sütjük, mint a steaket. Tehát nem igen, árt, hogyha belül az még egy kicsit nyersebb marad, tehát ilyen közepesen sütve kell azt készíteni.
1: Fú, remélem mostanra már mindenki nagyon megéhezett.
0: Na igen, még nem reggeliztem.
1: Még ebédidő sajnos nincs, de hogyha valaki például nem szeretne húsokat grillezni, és mondjuk zöldségeket szeretne, akkor mit ajánlaná? Mik jók rácson?
0: Ugye itt is a klasszikusok, tehát a cukkini, vagy ugye a főzőtök, legyen az egy padlizsán, paprikát is, ugye már a spárga szezon az elmúlt, de a spárga nekem az egyik kedvencem a spárga, azt minden formában, így grillen is nagyon szívesen készítem és fogyasztom is. Amit megtalálunk most a piacon.
1: Tehát a nyári szezonon is.
0: Múlt héten kóstoltam éppen krumplit meggrillezve. Érdekes volt. Tehát vékonyan felszeletelve, egy ilyen centiszteleteket fölvágva, és akkor így a fölrakva. Érdekes. Tehát ehhez is el tudunk képzelni még valamilyen kis mártogatóst, és akkor ehetjük hozzá. De ezeket a zöldségeket mind-mind. Most a paprikát, a paradicsomot, ugye
1: gomba,
0: ezeket.
1: Ugye
0: a gomba, igen,
1: nagyon...
0: köszönöm. Ugye ezek a legkönnyebben elérhető zöldségfélék, amiket grillezhetünk. Na most, hogyha előkészítünk karfiót akár, vagy brokkolit, ugye ezeket is. Most ez egy kicsit tovább tart, mondjuk egy karfiót elkészíteni, felszeletelve. De akár ezzel is meg ezt is.
1: Tehát igazából bármit
0: lehet. Ezt is megolajozzuk, és csak a lényeg az, hogy legyen egy ilyen olajozott kis réteg rajta, ami utána megkönnyíti a sütést.
1: És hogyha nem grill és nyári ételek, akkor miket ajánlanál, amik gyorsan elkészíthetők, nem sülünk meg a konyhában?
0: Ugye itt ilyenkor leggyorsabb, vagy leginkább a salátákra gondolunk. Most kimegyünk a piacra, tehát nincs,
1: van
0: amit
1: választék.
0: Nem találunk meg, igen, bő választék van, amiből kényünkre, kedvünkre valamilyen könnyű ételt el tudunk készíteni. Ne féljünk beletenni akár sárga dinnyét is, például az egy nagyon-nagyon jó frissítő dolog, például, vagy bármilyen más gyümölcsöt, amit éppen szeretnénk. Ugye, vagy egy grillezett, most az őszi barack azon még nem, most még csak sárga barack van, de nem sokára majd jön a nektarin, vagy az őszi barack, amit egy kicsit csak megrillezünk, ha már itt a paráson készült dolgokról beszéltünk, azt is egész nyugodtan keverhetjük a salátába. Csirkehússal, csirke nélkül, ezt nyugodtan beletehetjük. Viszont én nagyon leveses vagyok, és mondjuk egy jó tejfölös, kaprós, zöldbab levesnek azért úgy nem tudok nyárna, imádom, nagyon szeretem. Tehát ezeket csináljuk. Sajnos, hogyha ételt készítünk, akkor leggyakrabban ahhoz főzni kell, vagy sütni kell,
1: így
0: és azért,
1: van.
0: Hogy melegítünk jócskán, de...
1: De azért ezek nem olyan hosszú ideig
0: nem.
1: tartanak. És így végezetül neked mi a kedvenc ételed, amit nagyon szívesen készítesz el?
0: Grillen vagy?
1: Bárhol.
0: Bárhol?
1: Bárhol.
0: Ó, ez nagyon nehéz. Leginkább szeretem, ugye, ha most egy 10 évvel ezelőtt kérdeztél volna meg, akkor azt mondtam volna, hogy nem tudom, valami tésztákat most is nagyon szeretem. Mondjuk egy amatriciana spagetti, tehát paradicsom, egy kis sonka, egy kis csípős, pici fokhagyma, kevés vörösborral, és ugye beforgatjuk bele a tésztát. Hogyha a család nincs otthon, akkor magamnak én ezt készítem. Viszont, hogyha egy ilyen leülős, egy kicsit ilyen, hát mondjuk, ilyen elgondolkozós, egy kicsit ilyen filozofálós étel, akkor az legyen egy vörösboros marha lábszár, vagy marha ragú, mint a burgundi ragú például, amit úgy szépen, hogy neki készülünk, már ilyen szertartásszerűen a zöldségeket előkészítjük, a húsokat elősütjük, utána a zöldségeket, vissza a húst, bele a vörösbort, és letakarva egy 3-4 órát hagyjuk a sütőben alacsony lángon, hogy ez szépen lassan készre párolódjon, utána krumplipürével vagy valami más zöldségpürével ezt szépen el lehet fogyasztani. És az olyan, amit a család is szeret, tehát ez nem csak magamnak készítem, hanem a családnak is.
1: Hát és akkor utána jó étvágyat az ebédhez.
0: Igen.
1: Című történet. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél ide, és elmeséltél egy csomó-csomó ötletet és
0: hasznos
1: tippet. Úgyhogy remélem, hogy a hallgatóknak is nagyon hasznos volt. Köszönöm szépen, hogy itt
0: Én is köszönöm.

0: 2000-es évek a Pannonrádióban kedden esténként 8 órától.
1: Reklám.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.

0: Jó helyen jársz! Pannorádió 91.5.
1: 10 óra 45 perc, remélem, hogy szépen telik a napotok ebben a nagy kánikulában is. 36 fok van ugyanis Szabadkán és környékén, és jöttem nektek egy kis friss rendőrinfóval. Szabadkán továbbra is ott állnak a rendőrök a Partizán bázis utca és a Petrinszke sarkán, valamint Zorka környékén motoroznak, azt írják az Eno Survivor csoportban. És most nézzünk is rá a határra, hogy áll. Szerbiából Magyarország felé nincs nagyobb fennakadás, úgyhogy kevesebb, mint 15 percet kell várni a határokon, ami nagyon-nagyon jó hír ebben a nagy hőségben, és Magyarországból Szerbiába szintén jó a helyzet, úgyhogy aki épp a határon tartózkodik, annak úgy tűnik, nem kell, hogy sokat várjon, de ha mégis, akkor kérlek szépen írjátok meg nekünk friss infóban. És remélem, hogy sokat pihentek ma és hűsöltök, ha csak tehetitek, és hallgassatok minket, jön ugyanis a Fedjo Sunshine száma. Cool and dry. It's 2021, time to bring the light in. We gonna bring the light in, you know? DJ Khaled, I see you. Cool and dry, I see you. Pristine Jewelers in the building.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhségyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A kormány új, az életszínvonal javítását célzó intézkedés csomagjának részeként augusztus 1-től csökken több gyógyszer ára. Emellett szeptember végén, legkésőbb október elején egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok, mondta Sinisa Máli. Szerbia pénzügyminisztere kiemelte, azok a nyugdíjasok, akik a minimál nyugdíjat, vagyis 31 ezer dinárt kapnak, 35 ezer dinár egyszeri támogatásban részesülnek. Az átlag, vagyis a mintegy 57 ezer dináros nyugdíjjal rendelkezőknek 27 500 dinárt utalnak. Az átlag feletti nyugdíjban részesülők 20 ezer dinár egyszeri támogatásra számíthatnak. Mindez mintegy 1 millió 663 ezer szerbiai nyugdíjast érint. Az intézkedés az új szociális csomag része, amelynek célja a lakosság megélhetési terheinek enyhítése. A VMS és a Tiszapárt között zajlik a bizalomépítés folyamata, mondta dr. Bástor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A pártelnök a brüsszeli tárgyalásokról szólva kiemelte. Közös cél, hogy a vajdasági magyar közösség érdekképviselete zavartalan maradjon, és a támogatások a jövőben is biztosítottak legyenek. Az interjúban a kötelező sorkatonasság tervezett visszavezetéséről is beszélt. Hangsúlyozta, hogy a VMS továbbra is ellenzi annak bevezetését, mert az álláspontja szerint tovább erősítheti a fiatalok elvándorlását. Hozzátette, a következő hónapokban a civil szolgálat lehetőségeinek bővítésén, valamint a kettős állampolgárok helyzetének rendezésén dolgoznak ennek kapcsán. Az interjúban szó esett a szerbiai választásokról is, amelyekre a VMS saját listával készül. 3-4 hónapon belül előrehozott választásokat tarthatnak Szerbiában, és a politikai kampány úgy tűnik már el is kezdődött. Miközben a hivatalos döntésre várunk, a Faktor Plusz ügynökség friss közvéleménykutatást készített. Továbbra is a szerb haladó párt a legerősebb politikai erő az országban. Az SHP a szerbiai szocialista párttal és a hatalmat támogató kisebb pártokkal együtt 47,1%-os támogatottsággal rendelkezik. Őket a diáklista, vagyis a Studentska Lista követi, amely még nem hozta nyilvánosságra, hogy kik fogják képviselni és milyen programmal indul. Ők a lakosok 30,7%-ának támogatását élvezik, és ezzel a második politikai erő az országban. A Faktor Plusz ügynökség igazgatója Vladimir Pécs elmondta, úgy véli, az ellenzéken belüli megosztottság létezik, de a diáklistán belül egyelőre nem mutatkozik meg. SMS csalásra figyelmeztet a szerbiai villanygazdaság. A hamis SMS-ek tartozást emlegetnek és végrehajtási eljárásokkal, valamint az áramellátás leállításával fenyegetőznek. Arra kérik a polgárokat, hogy ne dőljenek be ezeknek a gyanús linkeket tartalmazó üzeneteknek, és különösen fontos, hogy ne adják meg az adataikat. Hozzátették, az apps nem küld SMS-eket a tartozások egyenlegéről.
3: Időjárás.
5: 11 órakor 38 fok van Szabadkán és környékén, és marad a rendkívüli hőség, meg 7 ágra süt a nap is. A legmelegebb órákban 39-40 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
6: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: Sok fiatal számára a pályakezdés ma nem egy egyenes út. Diploma után vagy érettségi után jön a kérdés, hogy hogyan tovább? Hol találok munkát, ha nincs tapasztalatom? Mit írjak az önéletrajzomba? És hogyan lehet elindulni úgy, hogy közben rengeteg az elbizonytalanodás és az önbizalom hiány? Hulló Zsófival beszélgetünk most mindenről. Szia, köszöntelek a műsorban!
2: Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat!
1: Mennyire látod azt, hogy a fiatalok ma tényleg nem tudják, hogy hol kezdjék a munkakeresést?
2: Hát abszolút, ez egy nem új dolog. Szerintem ez mindig is így volt, amikor valaki abba az életkorba került, hogy ő fiatal felnőttnek, fiatalnak mondja magát. Én azt gondolom, hogy a mai világban talán az látszódik, illetve a vajdaságot nézzük. Én azt gondolom, hogy az érződik leginkább, hogy sajnos nagyon sok fiatal elment, és inkább az idősebb generáció az, aki itt maradt. Így ez azt is jelenthetni, hogy a fiatalok ugye kaphatnak munkahelyeket, és sokkal könnyebben kellene, hogy munkát találjanak. Viszont sajnos az történik itt, hogy az előző generációhoz hasonlítjuk a mai fiatalokat, és itt nagyon szeretném hangsúlyozni azt, hogy nem kell azt gondolni, hogy a fiatalok nem szeretnének dolgozni, mert nagyon sokszor megkapja leginkább az Z-generáció ezt, hanem inkább azzal kell szembesülnünk, hogy a Z-generáció előtt levő generáció sokkal törtetőbb volt, hogyha így ebből a szemszögből is rá tudunk tekinteni, tehát sokkal nehezebb egy fiatalnak munkába állni, mint egy idősebb, akinek már ugye több tapasztalat.

0: tapasztalata van.
1: Igen, ezt én is tapasztaltam, én is ugye fiatal vagyok, és pályakezdőnek számítok, és emlékszem arra a pillanatra, amikor először szóba jött ez, hogy önilletrajzot kell írnom, és tényleg nem tudtam, hogy na jó, de mit írjak bele? Mi legyen benne, ami majd felkelti az érdeklődést, vagy ami miatt engem fognak választani, hiszen mindig jön ez a tipikus mondat, hogy hát a tapasztalat nagyon fontos, de hát egy első munkán azért még nem lehet tapasztalatom, nem?
0: Így igaz, itt is nagyon látszódik, hogy akár az ifjúsági munkára nagyon hangsúlyan fektetve Vajdaság szerte, hiszen hogyha a fiataloknak prioritásuk lenne az, hogy például önkénteskedjenek, akkor lehet, hogy többen tennék meg ezt. Viszont nincsenek is nagyon olyan helyek, ahol aktívan lehet önkénteskedni, és ha léteznek, sajnos kevésszer jelennek meg a médiába, hogy elérhetetlenek a fiatalok számára, és ez az, amin talán elsődlegesen változtatni kellene, hiszen egy jó önélettajz, ahova a fiatal be tudja írni, hogy már több munkahelyen is dolgozott, vagy például én magam is akár a Desiree Fesztiválon kezdtem még 15 éves koromban.
1: Én is.
0: Viszont én ugye Y generáció vagyok, mert az én generációm az már alapból, vagy a mi generációnk az már alapból egy olyan generáció volt, hogy mi törtettünk, mi akartuk, mit csináltuk. Ez sajnos az E-generációról nem mondható el. Tehát ők inkább talán az online világba keresik jobban a helyüket, és mivel ezek az önkéntes munkák nincsenek kihangsúlyozva, és az sincs kihangsúlyozva, hogy ez mekkora előnyökkel jár, hiszen nem csak munkatapasztalatot tudunk szerezni, hanem például egy kulturális tőkét, tehát egy olyan ismerettségi kört, ahol utána azok az emberek emlékeznek ránk, akár visszahívnak bennünket, és egy olyan életrajz már sokkal jobban néz ki, hogyha mi már valahol kipróbáltuk magunkat. Itt azt is megemlíteném, hogy például az ifjúsági közösségi terek tökéletes helyszínek lennének a fiatalok számára, ahol nem csak mondjuk székeket tudnának pakolni, hanem akár rendezvényeket tudnának szervezni, olyan előadókat tudnánk hívni, akik később tájékoztatni tudnák a fiatalokat, hogy hú, igen, jöhetnétek hozzánk, mert itt ki lehet próbálni ezt meg azt, és nem utolsó sorban szabadna hibázni. Mert hogy egy fiatal honnan tudná, hogy persze, hogy kell precízen dolgozni, tehát ez egy nagyon nagy lehetőség lenne, és én nagyon remélem, hogy Vajdaságban ez változni fog, és tudunk ilyen közösségi tereket majd biztosítani.
1: Mennyi most erre a lehetőség itt Vajdaságban? Mondtad, hogy nem sok, de van valamennyi?
0: Hát igen, minden, vagy hát Szabadkán, ha Szabadkát nézzük, de Vajdaság szerte is rengeteg civil szervezet létezik, akik különböző rendezvényeket szerveznek, nagyon sok kultúrház van, ahova szintén ellátogathatnak a fiatalok, vagy például a saját szervezetünk, a Juventus mindig szívesen várja a fiatalok jelentkezését, akár rendezvények szervezésébe, akár a különböző Erasmusokkal is részt lehet venni, mert az Erasmusok is nagyon sok tapasztalatot lehet szerezni, illetve kapcsolatokat. Tehát maga az egyesület is azzal foglalkozik, hogy fiatal tehetségeket karol fel, leginkább fiatal művészeket, akiket pont azért szeretnénk megszólítani, hogy majd a nagy közönség is meglássa őket. Itt tudnék emelni több DJ-t is, akit úgymond mi karoltunk fel ez a 10 év alatt, és azóta már konkrétan abból élnek, hogy ők mennek, zenélnek, ugyanígy akár a videósokat is ki tudnám emelni, akik kis videókat készítettek a rendezvényünkön, és őket utána egy mentorálás segítségével segítettük, hogy hogyan is kezdheti el a szakmáját egy fiatal. De ezen kívül rengeteg helyre tudnak elmenni, ugye említettük a Desirét, nagyon szépen hirdeti magát maga a fesztivál, hogy önkénteseket fogad. Ezen kívül vannak a különböző színházaink, illetve
1: Malom Fesztivál is ugyanilyen.
0: Malom Fesztivál, abszolút, tehát a fesztiválok, És például nagyon sok tábor van nyáron, ahova lehet kisegítőnek menni.
1: Tehát számos lehetőség van, de miért nem élnek ezzel most? Mit tapasztalsz, hogy önbizalom hiányuk van a jelenlegi fiataloknak, vagy nekünk, még én is azért ide tartozom, vagy hol akad ez el?
0: Hát elsősorban ugyan legelőször említettem, a generációs korszakváltást látszódik itt legjobban. Tehát a mi generációnk már inkább úgy most feladta a harcot, tehát ezt is tudnám mondani. A még fiatalabbak pedig nem is tudják ezeket a lehetőségeket. Tehát most nem tudok kimondani, hogy nem biztos, hogy ezt a rádióműsort is a nem tudom, 20 évesek hallgatják. Viszont az online médiában pedig nagyon keveset jelenik ez neked. Nincs hangsúlyozva maga az önkéntességnek a fontossága. Nincsenek tisztában azzal, hogy mit jelent a kapcsolati tőke, és hát nem utolsó sorban nagyon sok deprivált fiatal is van, akik egyáltalán nem is tudnak eljönni akár egy városba, hiszen ez is egy nagy probléma, hogy a városokban még nagyobb lehetőség van egy munka kipróbálására, de egy kisebb faluba ott már nem igazán. Sőt, van, aki nem is tud eljönni a városba, tehát nincsenek megoldva azok a buszjáratok, vagy nem tudnak részt venni. Én azt gondolom, hogy ezen kívül nyilván megjelenik a szorongás, tehát vagy a quarter life crisis, tehát a 20-30-as évek között levő életválság státusz, amikor hirtelen szembesülnek a fiatalok azzal, hogy hú, nekem munkába kellene állnom, lakást kell fizetnem, meg hasonlók, miközben ezzel eddig nem kellett foglalkozni, és hát a mai világban már nem elég egy önéletrajzot beadni, és arra nem is beszélve, hogy sajnos legszűrűbben az első két munkahely az már nem a szakmán belül van, tehát ha valaki befejez egy egyetemet, akkor sajnos nem abba tud elhelyezkedni, hanem egy sokkal alacsonyabb munkát a végzettségéhez képest tud dolgozni. Ezen is nagyon szépen lehetne változtatni, ha az ifjúsági munkának nagyobb teret tudnánk adni. Tehát ez ma már egy elengedhetetlen dolog lenne, ez egy korszerű dolog, tehát maga az ifjúsági munkának a fontossága, hogy beengedjük az iskolákba a civil szervezeteket, ahol tájékoztatást tudnak adni a fiataloknak, hiszen ma már az online médiában is annyi információval, hogy az a sok görgetés által elvesznek ezek az infók. Igen. Tehát, hogy nem elég már egy sztorit kitenni, vagy egy TikTok videót, hanem el kell, és nem utolsó sorban pedig a fiatalok igenis keresik a biztonságos közösségeket, de már nem tudnak néha kiben bízni. Tehát annyi információ van, és nagyon nehezen lehet őket megtalálni, de még mindig nem lehetetlen. Erre egy kicsit nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, hogy jobban elérjük őket, és majd utána tudunk foglalkozni sajnos a deprivált fiatalokkal, vagy azokkal, akik mondjuk egy kisebb falvakban élnek. Tehát ez egy hosszú munka, de abszolút nem lehetetlen, és ez azt gondolom, hogy a civil szféra nagyon sokat tudna rajta változtatni és segíteni ezen.
1: Igen, és ahogy említetted is már, hogy azért nagyon fontos a kapcsolati tőke, vagy az ismerettség, és sokan szerintem a fiatalok közül most nem törekednek arra, hogy minél több embert megismerjenek, és hogy hol lehet esetleg alkalmazkodni, vagy beilleszkedni egy új csoportba, ez így van?
0: Hát ennyire azért nem általánosítanék. Nagyon sok dolgot tudnék erre beszélni, amit kiemelnék itt az, hogy a fiatalok elsősorban nehezebben tudnak kommunikálni, mint mondjuk egy 10 évvel ezelőtt. Tehát nem biztos, hogy azért nem beszélgetnek, vagy nem keresnek kapcsolatokat, mert nem akarnak. Tehát igenis akarnak, én rengeteg fiatallal dolgozok, de azt a bizalmi légkört nagyon nekem is nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnem arra, hogy kialakítsam. Tehát ők egy teljesen más kommunikációval működnek, mint mondjuk az Y-generációt. Ők megszokták, hogy nem szabad kimondani az érzésüket, nem szabad megszólalniuk, csak egymás hátát kell néznünk az iskolában, már aki ugye olyan szakra járt, hogy padokban ülnek, és akkor egy valaki magyaráz nekik. Tehát, hogy ezek is, maga az oktatásunk is úgy van beállítva, hogy minden meg van mondva, hogy kell csinálni, piros ceruzával írja, ne adj véletlen kékkel. Tehát, hogy ezeken a dolgokon kellene változtatni, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy igenis szabad megszólalnod, igenis lehet saját döntésed, És ők sajnos már úgy szocializálódtak, hogy egyszerűen el vannak nyomva, talán így is mondanám. Tehát, hogyha már a döntéshozatalt is nézzük, nincsenek a fiatalok megszólítva, mint hogyha nem lenne érdekünk, de az, hogy mi meghallgattuk, hogy ők mit szeretnének. És nem győzöm hangsúlyozni, hogy nincsenek nekik különböző tereik. Tehát, hogy már szórakozó helyek sincsenek, ahova elmehetnének a fiatalok ismerkedni. Az iskolában nincs is ideig annyira kommunikálni, tehát egyáltalán nem jellemző. Mondjuk ha mostani rendezvényünket nézzük, tehát a fiataloknak én mondom, hogy segítsetek hirdetni, tök jó lenne, hogy több ember eljön, de számunkra ez is egy ismeretlen dolog, hogy csak megosztom a rendezvényt. Tehát egymás között sem osszák meg azokat a lehetőségeket. Nem azért, mert nem akarják, hogy a másik is tudja, hogy hú, ide lehet jönni önkéntesnek, hanem egyszerűen számukra ez egy ismeretlen dolog, és nincsenek, nem tanítottuk meg velük azt, hogy mi az, hogy van egy ismeretségi köröm, és én oda bekerülök, és akkor csinálhatom a jó munkát, amit én elképzeltem. Az is elképzelt, hogy nincs is tervük, hogy mit szeretnének, mert annyi lehetőség van. Tehát ez a
1: túl sok minden.
0: Igen. Na most nyilván ezt minden fiatalról nem lehet elmondani.
1: Persze.
0: Tehát nyilván vannak olyan fiatalok, akik igenis mennek, csinálnak, tehát ez is szintén jellemző, hogy régen is így volt, hogy mindig vannak azok, akik igen, akarják, csinálják, és van a nagyobbik réteg, aki pedig elérhetetlen, tehát a négy fiatalok azok ugye elérhetetlenek a rendszer számára, tehát nem járnak iskolába, nincs munkahelyük, és egyszerűen nem is tudjuk őket hol megszólítani. Tehát ezért lenne szintén fontos az utcai ifjúsági munka, ahol pedig megyünk és keressük őket, és megszólítjuk, mert vannak azok a bizonyos helyek, ahol ők összejönnek, ahol ők találkoznak. Én ezt tudom hangsúlyozni, hogy ezen lehetne változtatni, még nem vagyunk elkésve, és szerintem ez nagy mértékben hozzá segíteni a vajdaságiakat, hogy hazajöjjenek ezek a fiatalok, és nem utolsó sorban a cégeknek is szükségük lenne egy kis tájékoztatásra. Pont most Berecki Enikő generációkutatóval erről is fogunk beszélgetni, hogy az is egy nagy probléma, hogy a különböző generációk a munkahelyeken nem igazán értik meg egymást. Tehát, hogy egy fiatal el sem mondhatja az új ötleteit, mert a fővezető lehet, hogy meg se hallja azt, mert egyszerűen úgy van vele, hogy jaj, te fiatal vagy, ne szólj bele. Márpedig a mai fiataloknak nagyon sok jó ötlete van, nagyon sok jó vállalkozást is láthatunk így az online médiában, az interneten, amik akár még a mesterséges intelligencia segítségét is bevonták, és akár itt, hogyha hallgatják a fiatalok ezt a műsort, akkor online, nagyon sok online munka is létezik, amit otthonról is lehet végezni, és hogyha mást nem mernek elindulni, akkor talán azt is tudom ajánlani, hogy nyugodtan próbálják ki ezeket a munkákat, és ne féljenek önkénteskedni, hiszen ez nagy mértékben hozzásegít ahhoz, hogy utána egy nagyon jó munkát tudjanak végezni.
1: Vagy keressétek bátran Zsófit, úgyhogy fiatal pályakezdők, van remény és van lehetőség. Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velünk, Zsófi, és remélem, hogy sokaknak tudtunk így segíteni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is nagyon köszönöm, meghívást.
1: Szia, szép napot!

0: Programajánló.
1: 6. Királyhalmi Burgonya Fesztivál és Falunap július 5-én. Burgonya és burgonyából készült ételek kiállítása, kultúrműsor, hagyományőrző programok, kézműves foglalkozások, ingyenes lovaglás és légvár, ügyességi játékok, kézműves kirakodóvásár, tombola, valamint főzőverseny, amelyre kakaspaprikás új krumplival vagy egyéb burgonyás ételekkel lehet benevezni. A jó hangulatról Mák Attila gondoskodik. A rendezvény teljes bevételét a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület támogatására fordítjuk. Jelentkezés a 063 88 59 109-es telefonszámon. 063 88 59 109.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
5: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
6: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
9: Várom a postást.
8: Jön a nyugdíj?
9: Azt várhatom.
8: A számlákat hozzák.
9: Na azt nem várnám.
8: Hát akkor?
9: Ma hozzák a hét napot.
10: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Pörög ránk. Pannon Rádió éjjel-nappal.
1: Ha már nyár is érdekességek, akkor jöjjön egy olyan tengeri furcsaság, ami simán filmbeli karakter is lehetne. A polip az egyik legkülönlegesebb élőlény a Földön. Nem csak okos, hanem szó szerint több szívű is. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de a polipnak 3 szíve van. 2 a kopoltyúkat keringeti, 1 pedig a test többi részét látja el vérrel. Ami még furcsább, hogy a vére nem piros, hanem kék, mert réz alapú molekula szállítja benne az oxigént, és ha ez még nem lenne elég, akkor amikor úszik, a főszíve le is áll, tehát a 3 szív közül csak 2 működik, ezért sokkal inkább gyalogol, úgymond a tengerfenéken, mert az kevésbé fárasztja, úgyhogy érdekességként ezt szerintem nagyon-nagyon cuki tudni, hogy 3 szíve van a polipnak.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Reklám.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
1: Programajánló.
4: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
5: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
4: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
5: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
4: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
5: A programokon való részvétel ingyenes.
4: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
6: Média támogató a Pannon RTV.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner, a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Ősszel egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok. Zajlik a bizalomépítés folyamata a VMS és a Tisza párt között, mondta a VMS elnöke az SMR műsorában. Folytatódnak a foci VB egyenes kieséses meccsei. Tegnap Németország és Hollandia is búcsúzott a tornától. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Augusztus 1-től csökken több gyógyszer ára, emellett szeptember végén, legkésőbb október elején egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok, erősítette meg Siniša Mali. A pénzügyminiszter kiemelte, egyszeri pénzbeli támogatást kapnak a nyugdíjasok, a szociális segélyben részesülők, a gyermeknevelési támogatásban részesülők és a veteránok. A több mint 600 millió euró értékű intézkedéscsomagot Alekszandr Vučić szerb elnök jelentette be hétfő este. Balogh Sárát hallják.
2: Amennyiben az idei gazdasági növekedés meghaladja a 3%-ot, az év végéig jelentős béremelésre és nyugdíjemelésre is sor kerülhet, kezdte tájékoztatóját a szerb elnök. A pontos mértéket egyelőre nem közlik, mert csak megalapozott adatokat kívánnak nyilvánosságra hozni.
3: Do kraja septembra verujem najkasnije.
2: Szeptember végéig, de legkésőbb október elejéig, tehát 90 napon belül összesen 1.663.000 nyugdíjasunk lesz. Erre a célra pontos adatok szerint 377,2 millió eurót különítünk el. Hogy ne legyen félreértés, ide azok a nyugdíjasok tartoznak, akik a minimális nyugdíjat, tehát 31.902 dinárt kapnak. Kik ezek a nyugdíjasok? Ide tartoznak a mezőgazdasági nyugdíjasok, akiknek a nyugdíja 24 ezer dinár, továbbá az önálló vállalkozók, valamint azok, akiknek nincs 15 év munkaévük, vagy még nem töltötték be a 65 évet. Az államfő ismertette a támogatás második kategóriáját is. Azok a nyugdíjasok, akik 31.092 és 56.851 dinár közötti nyugdíjat kapnak, 27.500 dináros egyszeri támogatásban részesülnek. Azok, akiknek a juttatása meghaladja az 56.851 dinárt, azok 20.000 dináros egyszeri támogatást kapnak. A szociális segélyben részesülők 25.000 dináros egyszeri segélyt kapnak. A gyermekpótlékban részesülő családok esetében a támogatást gyermekenként folyósítják. Minden egyes gyermek után 25.000 dináros egyszeri segélyt fizet ki az állam. Az államfő kitért a veteránok támogatására is. A harcosi pótlékban részesülők 25.000 dináros egyszeri támogatásban részesülnek. Emellett valamennyi veterán 10.000 dináros egyszeri állami támogatást kap. Bejelentette, hogy az állam 30.000 darab, egyenként 10.000 dinár értékű üdülési utalványt is biztosít. Ezekre minden olyan nyugdíjas jogosult lesz, akinek havi nyugdíja nem haladja meg a 80.000 dinárt. Vučić bejelentette, hogy az állam jelentősen csökkenti a vényköteles gyógyszerek után fizetendő önrészt. Vannak olyan gyógyszerek, amelyek jelenleg 5-6 ezer dinárba kerülnek, mostantól mindössze 2 ezer dinárba fognak kerülni. Képzeljék el azt a nyugdíjast, aki havonta 12 ezer dinárt költ ezekre a gyógyszerekre, most csak 4 ezer dinárt kell majd fizetnie. Ez olyan, mintha a nyugdíja 8 ezer dinárral emelkedne. A szerb elnök a vidéki egészségügyi ellátás fejlesztéséről is beszélt. Közölte, hogy az állam már 10 mobil rendelőt vásárolt 225 millió dinár értékben, és folyamatban van további 20 beszerzése, mintegy 4 millió euró értékben. A mobil rendelőket több településen helyezik majd üzembe. Siniša Mali szerb pénzügyminiszter is megerősítette Alekszandr Vučić szerb államfő hétfői bejelentéseit. Tehát augusztus 1-től csökken több gyógyszer ára, emellett szeptember végén, legkésőbb október elején pedig egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok.
1: 3-4 hónapon belül előrehozott választásokat tarthatnak Szerbiában, és a politikai kampány úgy tűnik már el is kezdődött. Miközben a hivatalos döntésre várunk, a Faktor Plusz ügynökség friss közvéleménykutatást készített. Továbbra is a szerb haladó párt a legerősebb politikai erő az országban. Az SHP, a Szerbiai Szocialista Párttal és a hatalmat támogató kisebb pártokkal együtt 47,1%-os támogatottsággal rendelkezik. Őket a Diáklista, vagyis a Student Kaczyńska Liszta követi, amely még nem hozta nyilvánosságra, hogy kik fogják képviselni és milyen programmal indul. Ők a lakosok 30,7%-ának támogatását élvezik, és ezzel a második politikai erő az országban. A Faktor Plusz ügynökség igazgatója Vladimir Pécs elmondta, úgy véli, az ellenzéken belüli megosztottság létezik, de a diáklistán belül egyelőre nem mutatkozik meg. A VMS és a Tisza párt között zajlik a bizalomépítés folyamata, mondta dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. Az interjúban a kötelező sorkatonasság tervezet visszavezetéséről is beszélt, illetve a közelgő szerbiai választásokról is szó esett. Brasnyó Zoltán összeállítása.
0: Dr. Pásztor Bálint szerint továbbra is épül a bizalom a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tisza párt, illetve az új magyar kormány között. A VMS elnöke brüsszeli látogatásán a Tisza párt mellett a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk európai parlamenti képviselőivel is egyeztetett. A tárgyalásokon szó esett Szerbia-Európai Uniós csatlakozásáról, a szükséges reformokról, valamint arról is, miként lehetne erősíteni Vajdaság jelenlétét és érdekképviseletét Brüsszelben. Elmondta, támogatják a külhoni támogatások átvilágítását, mert meggyőződésük, hogy a vajdasági magyar intézmények átláthatóan működnek, és fontosnak tartják, hogy a vizsgálatok lezárulta után a támogatások zavartalanul folytatódjanak.
4: 2010-ben, amikor a Fidesz hatalomra jutott, ugyanilyen átvilágításra sor került, és éppen ezért nekünk az az érdekünk, hogy ez minél előbb elkezdődjön, el is kezdődött már tudomásunk szerint, és hogy minél gyorsabban befejeződjön, minél átfogóbb legyen, és azt követően tiszta lappal lehessen indulni, lekerüljön a vajdasági magyar intézményekről, hiszen ez nem a Vajdasági Magyar Szövetségről szól elsősorban, a gyanúnak az árnyéka, hiszen akár az oktatásról, művelődésről, tájékoztatásról van szó. Itt olyan intézményekről beszélünk, amelyek évek, évtizedek óta nagyon sok ezek közül, 3 évtizede vagy több mint 3 évtizede működik. Becsületes emberek látják el a feladataikat nap mint nap annak érdekében, hogy a vajdasági magyar közösség a szülőföldjén boldogulni tudjon.
0: A VMS elnöke elmondta, egyelőre nem ismeri személyesen a határon túli magyarokért felelős új helyettes államtitkárt, Kollai Istvánt, ugyanakkor levélben gratulált kinevezéséhez és Vajdaságba is meghívta. Fontosnak tartja, hogy a helyettes államtitkár személyesen is megismerje a vajdasági magyar közösség intézményrendszerét és az elmúlt évtizedek eredményeit. Dr. Pásztor Bálint továbbá megerősítette, a VMS továbbra is ellenzi a kötelező sorkatonai szolgálat visszavezetését, mert az nem tükrözi a vajdasági magyar közösség akaratát, és tovább erősítheti az elvándorlást.
4: Nem gondolom azt, hogy 6 mandátummal meg fogjuk tudni azt akadályozni, hogy bevezetésre kerüljön a sorkatonai szolgálat, de a következő hónapokban azon fogunk ügyködni, hogy megnézzük, hogy egyrészt a civil szolgálat milyen módon lesz teljesíthető, és milyen könnyebbségeket fog jelenteni, mert bő 20 évvel ezelőtt is a vajdasági magyar fiataloknak a nagy része a civil szolgálatot választotta. Emellett pedig azt kell megvizsgálni a kettős állampolgárok számára, és ez nem kizárólag egy szerb-magyar ügy, hiszen sok más vonatkozásban léteznek kettős állampolgárok Szerbiában, milyen más szabályok lehetnek érvényben.
0: A VMS a közelgő szerbiai választásokon is önállóan indul, mert elsődleges célja a vajdasági magyar közösség politikai önállóságának és parlamenti képviseletének megőrzése, mondta dr. Pásztor Bálint. Hozzátette, a párt továbbra is folyamatosan jelen van a közösségekben, és a kampány során is a vajdasági magyarok bizalmának elnyerésére törekszik. A VMS elnöke arról is beszélt, hogy folytatódnak a vajdasági fejlesztések. Megkezdődött a Majsai úti körforgalom építése Szabadkán, Topolyán pedig megújult a Vénusz uszoda. A VMS 32. évfordulója kapcsán hangsúlyozta, hogy a párt legfontosabb küldetése ma is a vajdasági magyar közösség megmaradásának, összefogásának és érdekeinek képviselete.
5: Sport.
1: Brazília bejutott a labdarúgó világbajnokság legjobb 16 csapata közé. A dél-amerikai együttes hátrányba került ugyan az első félidőben, de a másodikban kiegyenlített, majd a 96. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte Japánt a VB kieséses szakaszában, és a nyolcaddöntőben folytathatja. A brazilok a legjobb 16 között az elefántcsompart Norvégia párharc győztesével játszanak vasárnap este New Yorkban. A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte a német csapatot, míg a legutóbb negyedik marokkói válogatott szintén 1-1-es döntetlen után büntető párbajban 3-2-re legyőzte a hollandokat. A paraguayiak a 16 között a francia-svéd párharc győztesével találkoznak szombaton Philadelphiában. Marokkó ugyanazon a napon a társ házigazda Kanadával találkozik Houstonban. A labdarúgó világbajnokság küzdelmei további mérkőzésekkel folytatódnak. A program mai első találkozóján 19 órától Elefántcsontpart és Norvégia lép pályára. Ezt követően 23 órakor Franciaország és Svédország méri össze erejét. A játéknap utolsó összecsapását hajnali 3 órától rendezik, amikor Mexikó Ecuadorral találkozik. Bejutott a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában Novák Djokovic, miután hétfő este Londonban az első fordulóban 6-4-5-7-6-4-6-4 arányban legyőzte a kínai Wu Yibinget. A szerb teniszező a második fordulóban Stefanos Tsitsipas ellen lép pályára. A pontos idő 12 óra 11 perc.
5: Időjárás.
6: Tikkasztó hőség várható a nap további részében is. A nappali csúcsok elérhetik a 39 fokot. Így, ha csak tehetitek, tartózkodjatok a hűvös szobában vagy az árnyékban, és figyeljetek a folyadékbevitelre is.
5: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
7: Önnek is van takargatni valója?
8: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
7: Bármilyen van, befedjük.
8: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
7: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák.
8: Hát féláron.
7: Szolgáltatásaink: teraszok.

0: amerikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Cirádá ponyva, minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terakeramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terakeramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: híreink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannonrádió.
1: 12 óra 30 perc és tombol a hőség, és ha már hőség, akkor térjünk is át picit a nyaralásra. A nyaralás előtti pakolás szerintem sokaknál stresszes programnak számít, beleértve magamat is. Biztos ti is átéltetek már ilyet, de nem feltétlen kell idegbajnak lennie, egy jó kis trükkel segíthetünk magunkon, egy jól összeállított kapszula gardróbbal kevesebb ruhát vihetünk, mégis több használható szettünk lesz. Mi a lényeg? A lényeg, hogy nem minden esetre pakoljunk, hanem a tényleges programokra. Válasszunk egy alap színvilágot, inkább mondjuk semleges árnyalatokat, és ahhoz jöhet egy-két színesebb darab, így minden mindenhez passzolni fog. Egy jól bevált trükköt is megosztok veletek, a 3x3x3-as módszer. Mit jelent ez? 3 felső, 3 alsó és 3 réteges darab. Na, ebből már rengeteg kombináció kijön, ehhez még pár cipő, ugye kiegészítő, és már meg is van az egész gardrób, ami a nyaralásra kell. Pakolásnál pedig praktikus tippet is mondok nektek, a ruhákat feltekerve tegyük a bőrönbe, külön tasak mondjuk a kategóriáknak, és mindig legyen egy kis túlélő csomag a kézi podgyászban, ha késne ugye a bőrönd. Röviden tehát, nem kell idegbajnak lennie ez a nagy stresszes pakolás, kevesebb ruhát pakoljunk, több variációt, és jóval nyugisabb indulás lesz a nyaralásra.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
4: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.

0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Panorádió.
2: A te hangod. A 20. nemzetközi ultramaratonon, amelyet a Palicsi tó partján rendeztek nemrég, a versenyzők 6, 12 és 24 órás, valamint 50 és 100 kilométeres távokon álltak rajthoz. A 24 órás versenyszámban a férfiaknál Szenyai Dorián nyújtotta a legnagyobb teljesítményt. 24 óra alatt 214 kilométert futott. Vele beszélgetünk most. Szia!
3: Sziasztok!
2: Na mesélj, milyen volt azért ez az ultramaraton? Ez őrült nagy meleg volt és megterhelő. Milyen élmény volt neked? Igen.
3: Mondhatni, már hozzá vagyunk szokva, mert én harmadjára voltam Palicson idén, és hozzá voltam szokva ez a meleghez, viszont az idei meleghez nem voltam hozzá szokva, vagyis nem voltam rá felkészülve, inkább így fogalmaznék. Engem is meglepett. Úgymond tervekkel érkeztem Palicsra, 240 kilométert szerettem volna Palicson futni, de ezt a tervemet hamar el kellett engedni, úgy érzem, a verseny elejétől fogva már, mert tudtam, hogyha folytatom, amit ahogyan elkezdtem, abban a tempóval, akkor nem fogok célba érni, vagy nem ennyivel érek célban, inkább így fogalmaznám.
2: De azért ennek is örülsz, nem? Azért ez egy hatalmas teljesítmény.
3: Mindenkinek ugyanolyan nehéz volt. A körülményekhez képest azt mondom, még ez a 212,6 kilométer, amit futottam, még ez is jónak számít.
2: Miben volt más a palicsi verseny most, mint az előző években? Volt különbség a hőségen kívül?
3: Megmondom őszintén, hasonlóan éltem meg az elmúlt két évhez.
2: Mi tetszik neked
3: maga
2: Palicsban?
3: Maga a sétány az valami gyönyörű, ahol a verseny zajlott, illetve maga az a vendégszeretet, amit a szervezők irányából kaptunk, az valami ilyen szinten leírhatatlan élmény, tehát azért is járunk vissza évről évre.
2: Igen, itt tényleg nagy a vendégszeretet. A Facebook bejegyzésedben olvastam egy nagyon-nagyon hosszú kis írást, amiben részletesen leírod ezt a 24 órát.
3: Igen.
2: Mesélsz nekünk erről, hogy hogyan is nézett ki pontosan a 24 óra, hol volt a legnehezebb, milyen akadályok voltak?
3: Kezdeném az elejétől, ugye, elkezdtük a futást, és egy másik cipőbe kezdtem el futni, amivel az első 30 kilométerig nem éreztem semmi problémát, és akkor 30 kilométernél már elkezdte úgymond törni a lábujjamat a cipő, és muszáj volt váltanom egy másik cipőre, ami szerencsére bevált, és a verseny végéig kitartottam vele komolyabb probléma nélkül. Ez volt az első probléma, ami közbe jött, vagy akadály, inkább így fogalmaznék. Illetve ugye, a hőség nagyon sokat kivett az első 6 órában körülbelül, hogy úgy úgymond elviselhetetlen volt minden második körben. Be kellett vizezni a sapkámat, mert máshogy nem lehetett kibírni. Azután pedig ugye, elértem a 100 kilométert, és akkor 100 kilométertől jött egy hullámvölgyem igazából, ami 140 kilométerig tartott. Ez igazából a frissítésem problémája volt, mivel az eltervezett frissítést azt nem tudtam tartani, mert a gyomrom nem jól viselte. A langyos vizet tudtunk csak bekeverni az izotóniás italba, és ez a gyomromat megviselte. Igen. Elég jól. Ekkor ugye váltottam stratégiát, próbáltam száraz élelmiszerrel frissíteni, vagy szilárd élelmiszerrel frissíteni. Egy 2-3 órás úgymond negatív ciklusban voltam, és akkor a negyedik megkezdett órában már kezdett rendbe jönni a gyomrom, és azt mondom, a 140. kilométertől egészen az utolsó kilométerig már stabilan tudtam haladni.
2: És beértél a célba?
3: Igen, és ebben a második szakaszban sokkal jobban működött, mint az elsőben, tehát.
2: Hogy kell ezt elképzelni, amikor, hogy ilyenkor megállsz, amikor frissítesz, tehát nem tudom, pihensz pár percet, vagy egyáltalán nem állsz meg, vagy ez hogy néz ki az az ultramaratonon?
3: Az a terv, hogy folyamatos mozgásban maradok, ezen a versenyen sem sikerült, viszont azért egy nehéz egy verseny 24 órán keresztül mozgásban maradni. Nekem a 24 órából 22 óra 20 percet sikerült mozgással tölteni, tehát ebben mindent apró pihenő benne van.
2: Le a kalappal.
3: Úgymond, még lehetne itt faragni ezen az állásidőn, mert sokkal jobb eredményt tudnék még elérni.
2: Sosincs megállás, ugye? Hogyan lehet fejben kibírni ezt, vagy hogyan lehet előre eldönteni, hogy oké, akkor most 24 órát futni fogok, és majd utána pihenek csak. Azért ez egy nagy előkészület, nem?
3: Igen, meg ugye folyamatos edzésmunka, amit bele kell tenni, mert nem lehet csak úgy odaállni, hogy én 24 órát fogok futni. Nekem ez már a jó számolom 6. 24 órás versenyem volt, és oké, az első jól sikerült, viszont második, harmadik nem. Tehát nem lehet mindig jót futni 24 órán, ez nem egy egyszerű műfaj az ultrafutásban.
2: Mikor jött ez a vágy benned, vagy mióta futsz egyáltalán?
3: Én már több mint 6 éve folyamatosan futok minden nap kihagyás nélkül, tehát már több mint 2400 nap van hátam mögött, amin minden nap futottam valamilyen formában, és úgymond ez meghozta a gyümölcsét, az a folyamatosan tartó edzésmunka. Egy ultraverseny, nem mondjuk egy 24 órásra, én is őszintén szólva néha gyomorgörcsel megyek el, hogy mi lesz, ha nem sikerül, vagy mert mégiscsak egy napon keresztül fut az ember.
2: És mi a következő célod? Hol fogsz futni?
3: A következő célom a magyar válogatottat fogom képviselni Spanyolországban a 100 kilométeres világbajnokságon. Idén már második alkalommal, tavaly 24 órás versenyszámban ugyanúgy képviseltem az országot, és ez valami leírhatatlan érzés volt tavaly is, és ezért is vállaltam el idén is a válogatottban való szereplést.
2: Én gratulálok neked az eddig elért eredményeidhez, és nagyon-nagyon sok kilométert kívánok még neked, amit sikeresen lefutsz majd.
3: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: És köszönöm szépen.

Beszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Reklám.
1: Várja önöket a Dávodi strandfürdő, a Herceg-szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé, hidegitalokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 70 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 70 730 16 75.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A kormány új, az életszínvonal javítását célzó intézkedéscsomagjának részeként augusztus 1-től csökken több gyógyszer ára. Emellett szeptember végén, legkésőbb október elején egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok, mondta Siniša Mali. Szerbia pénzügyminisztere kiemelte. Azok a nyugdíjasok, akik a minimál nyugdíjat, vagyis 31 ezer dinárt kapnak, 35 ezer dinár egyszeri támogatásban részesülnek. Az átlag, vagyis a mintegy 57 ezer dináros nyugdíjjal rendelkezőknek 27,5 ezer dinárt utalnak. Az átlag feletti nyugdíjban részesülők 20 ezer dinár egyszeri támogatásra számíthatnak. Mindez mintegy 1 millió 663 ezer szerbiai nyugdíjast érint. Az intézkedés az új szociális csomag része, amelynek célja a lakosság megélhetési terheinek enyhítése. 3-4 hónapon belül előrehozott választásokat tarthatnak Szerbiában, és a politikai kampány úgy tűnik már el is kezdődött. Miközben a hivatalos döntésre várunk, a Faktor Plusz ügynökség közvéleménykutatást készített. Továbbra is a Szerb Haladó Párt a legerősebb politikai erő az országban. Az SHP, a Szerbiai Szocialista Párttal és a hatalmat támogató kisebb pártokkal együtt 47,1%-os támogatottsággal rendelkezik. Őket a diáklista, vagyis a Studentská Lista követi, amely még nem hozta nyilvánosságra, hogy kik fogják képviselni és milyen programmal indul. Ők a lakosok 30,7%-ának támogatását élvezik, és ezzel a második politikai erő az országban. A Faktor Plusz ügynökség igazgatója Vladimir Pécs elmondta, úgy véli, az ellenzéken belüli megosztottság létezik, de a Digák listán belül egyelőre nem mutatkozik meg. Újabb támogatásokról döntött a Pásztor István Alapítvány. Júniusban összesen közel 13 000 euró segítség érkezik a rászorulóknak. Az összeg mintegy 60%-át ismét a beteg gyerekeknek ítélték meg. A támogatás egészségügyi és egzisztenciális nehézségekkel küzdőknek, súlyosan beteg gyerekeknek és fiatal tehetségeknek nyújt segítséget ebben a pályázati körben. Az Alapítvány igazgatóbizottsága július végén ismét ülésezni fog. Súlyos közlekedési baleset történt a Ruma és Ürök közötti útszakaszon. Egy ember a helyszínen azonnal meghalt, egy másik pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett, amikor frontálisan összeütközött két teherautó. A Mitrovicai rendőrkapitányság közölte, hogy az ütközés következtében az egyik tehergépkocsi kigyulladt, és a járműben egy férfi holttestét találták meg.
0: Sport.
10: A labdarúgó világbajnokság küzdelmei további mérkőzésekkel folytatódnak. A program mai első találkozóján 19 órától Elefántcsontpart és Norvégia lép pályára. Ezt követően 23 órakor Franciaország és Svédország méri össze erejét. A játéknap utolsó összecsapását hajnali 3 órától rendezik, amikor Mexikó Ecuadorral találkozik.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén most már 40 fok van, a folytatásban is marad a hőség és a változóan felhős égbolt mellett a napsütés. A mai 40 fok után holnap 33-34 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, csütörtökön pedig 30 fok alatt alakulnak a maximumok.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
7: You say you got a girl, yeah, you want

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: 91.5. A jó választás.
1: 13 óra 17 perc. Nézzük, hogy ebben a nagy hőségben mi a helyzet a határokon. Szerbiából Magyarország felé a Border Watcher alkalmazás szerint nincs nagyobb várakozás, mint 15 perc a legtöbb helyen, viszont Horgosnál már 25 percet írnak Horgos 2-nél is, és Horgos 1-nél is, és akkor visszafelé mi a helyzet, hogyha Magyarországról jövünk Szerbiába, akkor szintén Horgos 1 Horgos 1 és Röszke 1-en 25 perc a várakozási idő, a többinél viszont egészen jó, kevesebb, mint 15 percet írnak. És egy rövid kis rendőrinfó is, nem nagyon vannak friss hírek, de Topolyánál azt írták 12.43-kor az Enosu Viber csoportban, hogy állnak rendőrök, illetve Szabadkán a zsinagóga közelében, úgyhogy figyeljetek és vezessetek óvatosan.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért.
4: A takarékos melegségért.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
6: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
7: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
8: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
10: Bomax.

0: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.
1: Véget ért a 2025-ös, 2026-os évad a Zentai Magyar Kamara Színházban is, a közönség pedig idén Szalai Verebes Juditot választotta az évad színészének. Az elmúlt év előadásairól, kihívásokról, színpadi pillanatokról és a kulisszák mögötti munkáról is beszélgetünk most. Szia Judit! Először is gratulálok!
2: Szia, nagyon szépen köszönöm!
1: A közönség választott ki téged az évad színészének. Mitől más egy színésznek a közönség elismerése?
2: Hát igazából szerintem az elsődlegesnek számít, és hát az első között szerepel az, hogy a közönség mennyire szereti azt, amit egy színész csinál, és a színésznek az, talán az egyik legfontosabb dolog, hogy szeretve legyen. Legalábbis én így gondolom. Természetesen nyilván minden szakmai elismerés mellett én ezt nagyon fontosnak találom. És hát amikor így végzi az ember az évadot, akkor azért úgy sóhajt egyet utána, hogy na hát akkor lehet, hogy valamit sikerült összehozni ebben az évadban.
1: Úgy jó nyáron elmenni pihenni egy ilyen eredmény után.
2: Na, végképp.
1: És meglepett téged az eredmény, vagy úgy érezted az évad során, hogy azért valami különleges szerepeket kaptál idén?
2: Hát nem tartottam magától értetődőnek, hogy ez így fog történni. Inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon erős évadot zártam, már csak abból a szempontból, hogy nagyon-nagyon jó lehetőségeket kaptam színészileg. És egyébként is nagyon élveztem ezt az évadot, mert elég, nem is tudom, nem is a tarka szóval fogalmaznék, de azért változatos volt abból a szempontból, hogy nekem milyen munkám, milyen részem volt ezekben az előadásokban, ugyebár az első az Anka Bradu által rendezett Brecht darab, a Bál volt, ami természetesen egy teljesen külön világ. Először dolgoztunk Ankával, ugyebár László Sándor, Balázs Áron volt tanárainkkal, egy színpadon álltunk, kibővült a csapat, a végzős egyetemistákkal, szóval ez egy abszolút ilyen nagy csapat munka volt, és hát szakmailag is kihívás volt.
1: Mit tanultál Anka Bradutól, amit így most is magadban hordozol, vagy magaddal viszel?
2: Hát, ami elsőre eszembe jut, az alaposság, és első körben talán a rétegekben gondolkozás. Tehát olyan, mintha egy házat építenénk fel képzeletben, úgy épült a fejemben is fel igazából ez az egész szerep. Tehát mindig adott hozzá valami apró részletet, és így vált teljessé az adott helyzet, az adott figura. Rengeteget dolgoztunk asztalnál, tehát addig nem mentünk színpadra, amíg tehát elméletben nem volt teljesen tiszta a helyzet és a figurának a miensége, és hát utána, amikor úgymond ezek az alapok nagyjából megfogalmazottak az ember a színész fejében, akkor színpadra mentünk, és még ott is próbáról próbára rétegződött nagyon érezhetően az egész történet. Így tudnám megfogalmazni.
1: És aztán nem kronológiai sorrendben, de volt a félünk is. Az milyen volt?
2: Igen, igen. Hát az egy meglepetés előadás volt igazából. Nagyon, az évad közben alakult úgy, hogy ez a darab kerül megrendezése, és hát a volt tanárunk, László Sándor tanár úr által, és hát végtelenül örültem, már nagyon vágytam egy ilyen prózai jellegű darabra, ami kevesebb szereplős, és hát nagyon jó kis csapat jött össze. Tele volt a szívem ettől az előadástól, hát ez volt az utolsó az évadban. Nagyon megküzdöttünk mind a négyen, ugye a Virág Gyuri, Szilágyi Áron és a Dedovit Tomics Lea voltak a partnereim. Fantasztikus volt a próbafolyamat, annyira otthonosan éreztük magunkat szerintem mindannyian, akik részt vettünk a produkcióban, hogy nem is nagyon-nagyon motiváló volt, nagyon komfortos. Azt éreztem, hogy ilyen közösségben az ember minden jellegű probléma nélkül lelkileg le tud mesztelenedni, tehát...
1: De jó, tényleg, ezt jó hallani.
2: Igen, és ezt abszolút így is gondolom. Úgyhogy ezt a próba folyamatot szerintem még nagyon sokáig emlegetni fogom.
1: De szép, és van kedves emléked a próba folyamatról, egy nagyon vicces sztori, vagy bármi, ami nagyon megragad benned?
2: Fú, hát lehetne sok igazából. Az a helyzet, hogy nem nagyon tudok kiemelni egy-egy alkalmat. Inkább ezt az állapotot, hogy nem mindig azt éreztem, hogy dolgozni megyek be, hanem nem tudom. Valahogy egy ilyen tényleg nagyon családias, de közben nagyon szakmainak is éreztem egyaránt. Nyilván sok próbát ki tudnék emelni, amikor tehát ilyen jó körülmények között is voltak nyilván mélypontjai mindenkinek, nekem is
1: ez
2: voltak.
1: Mindig van, igen.
2: Volt, amikor próba közben csak úgy... Ezeken túllendültünk, és segítettük is ebbe egymást. Nyilván azért is, mert nem is egy ilyen egyszerű történetről van szó. Nekem is talán az elmúlt évek során szerintem ez volt a legnagyobb kihívás, ami elé állítottak. Ezért nem tudok egy konkrét próbát kiemelni.
1: Tehát nagy kihívás volt, közben pedig hatalmas élmény.
2: Így van.
1: És melyik szerep volt az, ami a legtávolabb vitt önmagadtól, vagy amit tényleg ezen kívül, ami nagyon más volt, mint te?
2: Hát, hogy most más volt-e? Ezt nem tudom, hogy ezt így kimerjem-e mondani. Mert hát igazából a legnagyobb falat az a Márta szerepe volt a Félő című előadásban, az egyértelmű. Viszont ott is olyan, tehát egy-egy pillanatban azt realizáltam, hogy mintha bedobtam volna a gyeplőt a lovak

0: közés, és dőlne ki belőlem az a fajta Judit, akit már én is régen láttam.
1: Az egy frissítő érzés, nem?
0: Igen, nagyon érdekes velem még, bennem ez még nem gondolom, hogy összejött túl sokszor. Úgy érzem, hogy valamilyen gátak felszakadtak ezzel a munkával. Mert igazából felhozhatnám a Don Juanból a Sganarella szerepet is, mert annyira tele van csattogtatott poénokkal, és egy ilyen kis pattogós, cserfes szerepről van szó, ami szintén a sajátom. Szóval most attól függ, hogy honnan szemléljük az embert, ugye?
1: Igen, minden attól függ.
0: ott is azért fel kellett kötnöm a gatyaszárát, mert, és nem csak nekem, mert hát a Parti Nagy Lajos szöveg, hát hogy is mondjam, nem a legegyszerűbb szöveg, ami színész szájába való, tehát már csak kezdjük ott, hogy technikailag nagyon-nagyon résen kell lenni, hát aztán pedig ugyebár azzal nem ártana valamit művészileg is kezdeni, szóval itt is, hogyha rétegekben gondolkodik az ember, azért volt mit dolgozni. És akkor még nem mentünk bele a kicsit filozófiai részébe, amivel szintén foglalkoztunk, de hát ez inkább a László Rolinak az asztala volt a Don Juanban, de nagyon élveztem, tehát tényleg minden produkciót, nehezen tudok választani, de hát hál' Istennek nem kell.
1: Ez a jó, persze, nem is kell. Ha visszanézel így a pályád elejére, tehát amikor elkezdtél mondjuk a Zentai Magyar Kamaraszínházban dolgozni, szerinted azóta emberileg miben változtál a legtöbbet?
0: Hú, hát igen, hamarosan egyébként, nem is tudom, egy vagy két év is jubilálunk a Szilágyi Áron kollégámmal, tehát hamarosan 10 éve, hogy itt dolgozunk. Hát biztos vagyok benne, hogy sok mindenben. A munkamorál az nem tudom, hogy mennyit változott. Azt gondolom, hogy már akkor is megvolt bennem egy nagy lendület, amikor befejeztük az egyetemet, sőt, még közben is. Talán inkább egy ilyen folyamatosságot érzek, egyfajta lelki oldódást, gátaknak a lebomlását, ami nem egy-két nap alatt történik, hanem sok-sok év alatt. Ehhez kellettek nehezebb időszakok is, ehhez kellettek új találkozások, nehéz produkciók, olyan szerepek is, amik vagy kifogtak rajtam, vagy csak félig fogtak ki rajtam, kisebb-nagyobb melléfogások. Volt olyan is, amire nem álltam készen, de ez egy csomó olyan dolog, amiket visszatekintve tudok csak elemezni. Tehát
1: igen.
0: Inkább azt mondanám, hogy lelkiekben és így észérvekben változtak bennem a dolgok. Talán értek.
1: És most adott ehhez egy löketet még a közönség díja is. Robog tovább a színház. Jövő évadra már vannak tervek?
0: Igen, természetesen. Ez azért nagyon nagy lendületet ad az embernek és a színésznek, vagyis hát így egybe.
1: És akkor most lehet végre pihenni nyáron is. Remélem, hogy sokat fogsz pihenni és feltöltődni, hogy készen állj a következő évadra, és még sok-sok ilyen szép és jó előadást csináljatok.
0: Igen, igen, hát ezek a tervek mindenképpen. Most van a pihenés időszaka. Úgy érzem, hogy elég jól osztódott be az energiám itt az utolsó pár hónapban is, úgyhogy nem érzem azt, hogy teljesen kilennék facsaródva, egy ilyen egészséges rezgést érzek magamban utána. Hát természetesen nagyon nagy szeretettel és lendülettel állok majd vissza.
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Judit.
0: Én köszönöm. Hálás vagyok, köszi szépen.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panna Rádió. A te hangod.
1: Elérkeztünk a Pannonpresszó végéhez. Szabó Reginát hallottátok a mikrofonnál, Nagy Viktor pedig a jó zenékről gondoskodott. Remélem élveztétek a velem töltött délelőttöt, pihenjetek egy nagyot, ha csak tehetitek, most a hűvösben tartózkodjatok, vagy akár strandoljatok egy nagyot, hiszen nyár van, élvezzük ki. Holnap Zeci vár titeket, tartsatok velünk továbbra is, szép napot kívánok, sziasztok!

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A szabadkai Medigroup központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Augusztus 1-től több gyógyszer ára csökken Szerbiában a kormány új, az életszínvonal javítását célzó intézkedés csomagjának részeként. Emellett szeptember végén, legkésőbb október elején egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok. Mindez mintegy 1.663.000 szerbiai nyugdíjast érint. A VMS és a Tisza párt között zajlik a bizalomépítés folyamata, mondta dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke a Szabadkai Magyar Rádióban. A pártelnök a kötelező sorkatonosság tervezett visszavezetéséről is beszélt. Hangsúlyozta, hogy a VMS továbbra is ellenzi annak bevezetését, mert az álláspontja szerint tovább erősítheti a fiatalok elvándorlását. Hozzátette, a következő hónapokban a civil szolgálat lehetőségeinek bővítésén, valamint a kettős állampolgárok helyzetének rendezésén dolgoznak ennek kapcsán. Július 1-én lejár az amerikai OFAC engedélye a szerbiai kőolajipari vállalat, azaz a NIS számára, ami bizonytalanná teszi a cég jövőjét. Szakértők szerint, ha nem hosszabbítják meg a licencet, már július 2-ától szankciók léphetnek életbe, amelyek elsősorban az olajellátást érintenék. Ebben az esetben megszakadhat a nyersolaj beáramlása a JANAF vezetéken keresztül, ami zavarokat okozhat a piaci ellátásban. A NIS és partnerei, köztük a MOL és a Gazprom Neft új kérelmet nyújtottak be az engedély meghosszabbítására. Holnaptól elektronikus autópálya matricát is lehet vásárolni 9 országra a Telekom Srbija honlapján. A szolgáltatás azoknak szól, akik a Telekomnál vásároltak elektronikus útdíj fizetésre szolgáló tagkészüléket, a külföldi utazás előtt online szeretnék elintézni az útdíj fizetéshez szükséges matricát. Az elektronikus autópálya matricák Magyarországra, Ausztriára, Svájcra, Bulgáriára, Romániára, Szlovéniára, Szlovákiára, Csehországra és Moldovára lesznek elérhetők a Telekom Srbija honlapján. Átadták a hagyományos vídnapi díjakat az Újvidéki Városházán azoknak az általános és középiskolás tanulóknak, akik a 2025-26-os tanév során kiemelkedő eredményeket értek el köztársasági és nemzetközi tanulmányi, sport és művészeti versenyeken. A díjazottakat Zsárkó Mityin polgármester is köszöntötte. A város idén összesen 1176 vídnapi díjat ítélt oda 905 diáknak. A programra csaknem 16 millió dinárt fordítottak.
0: Időjárás.
6: A folytatásban is marad a hőség, holnap kevésbé lesz meleg, 33-34 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, csütörtökön pedig már 30 fok alatt alakulnak a maximumok.
0: 91,5 MHz, Pannon Rádió, a te hangod.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
4: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Bannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted. Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz. Szabadka. 024 555 001.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkus Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod. A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Programajánló.
6: Egyetlen döntés megváltoztathatja valakinek a gyermekkorát. Ha szeretné megtudni, hogyan nyújthat otthont, támogatást és biztonságot egy rászoruló gyermek számára, szeretettel várjuk a Nevelőszülő szeretnék lenni című tájékoztató fórumra. Látogasson el július 4-én, szombaton, 18 órakor a Szabadkai Vöröskereszt helyiségeibe, a fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alá, és tudja meg, ki lehet nevelőszülő, hogyan zajlik az engedély megszerzésének folyamata, és miért tartozik a nevelőszülőség a közösség egyik legfontosabb és legnemesebb feladatai közé. Lehet, hogy éppen ön az, aki biztonságosabb és boldogabb gyermekkort nyújthat egy gyermek számára.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: Óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
10: Hírek.
11: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Augusztus 1-től több gyógyszer ára csökken Szerbiában. A kormány új, az életszínvonal javítását célzó intézkedés csomagjának részeként. Emellett szeptember végén, legkésőbb október elején egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok. Mindez mintegy 1.663.000 szerbiai nyugdíjast érint. Bemutató gyakorlatot tartott a szerb csendőrség Lipovicán, amelyen részt vett Alekszandar Vučić is. Az államfő méltatta az alakulat felkészültségét és hangsúlyozta, hogy a csendőrség fontos szerepet tölt be Szerbia védelmében. Vučić kijelentette, hogy a terepen szolgáló rendőröknek magasabb fizetést kellene kapniuk, mint az irodai munkát végző kollégáiknak, mert a jelenlegi bérezés nem ösztönzi az utcai szolgálatot. Hozzátette, bár korábban már emelték a rendőrök bérét, további intézkedésekre van szükség. Holnapra ígért eredményt a csantavéri csapvíz minőségével kapcsolatban a közegészségügyi intézet. A településen pénteken vettek mintát, ennek elemzése várhatóan holnapra készül el. Akkor derül ki, alkalmas-e újra emberi fogyasztásra. Az illetékesek június 24-én jelentették be, hogy gond van a vízzel. Mint kiderült, a víztoronynál lévő egyik csapnál streptococcus, illetve enterococcus jelenlétét állapították meg. A helyiek azóta palackozott vizet fogyasztanak, és több szervezett vízosztás is volt a faluban. A csapvíz emberi fogyasztásra nem, de fürdésre, mosásra és az állatok itatására alkalmas, ismertették korábban az illetékesek. Vannak helyek, ahol a sokszínűséget nem csak megismerjük, hanem együtt meg is éljük. Ilyen az Együtt a színpadon elnevezésű első etnotábor, amelyet Török Kanizsán szerveztek. A tábor a Multikulturalizmus és Tolerancia megerősítése Vajdaságban című projekt keretében valósul meg, amelyet a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogat. Útot Róbert, illetékes tartományi titkár kiemelte, az elkövetkező 5 napban 32 diák és 8 pedagógus együtt tanulhat, alkothat, ismerkedhet és felfedezheti Vajdaság kulturális sokszínűségét. Határon átívelő Nikola Tesla napokat szerveznek Szabadkán és Szegeden. A program július 3-án pénteken Szabadkán indul, ahol képkiállítás és egy Tesla életművéről szóló panelbeszélgetés várja az érdeklődőket. A programsorozat második napját Szegeden tartják. A szervezők kiemelték, hogy a program résztvevői soron kívül léphetnek át a határon. A programsorozat vajdasági villanyautós találkozóval, valamint kulturális és gyermekprogramokkal zárul.
8: Időjárás.
11: Szabadkán jelenleg 39 fok van, a folytatásban is marad a hőség. A mai 39-40 fok után holnap már 33-34 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, majd csütörtökön 30 fok alatt alakulnak a maximumok.
0: Készen állsz?
3: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
3: No, no!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja egy olyan szöveg.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kára György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Programajánló.
5: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
6: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
5: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
6: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
5: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
6: A programokon való részvétel ingyenes.
5: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: óra van. A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Híradó. Tombol a hőség, csak vízparton és a hűvös klimatizált lakásban lehet átvészelni a 40 fokot. Ősszel egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok. Zajlik a bizalomépítés folyamata a VMS és a Tisza párt között, mondta a VMS elnöke az SMR műsorában. Holnapra kiderül, újra fogyasztható-e a csantavéri csapvíz. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet Vajdaságban. A térségben tombol a kánikula, de vörös meteorológiai riasztás van érvényben egész Szerbia területén. Az előrejelzések szerint a hőhullám a hét közepéig, tehát holnapig tart. Ezt követően némi lehűlés következik, 25-30 fokos maximumokkal. A kánikulát azonban nagy eséllyel zivatarok váltják fel. Mecserik Anita riportja.
10: Kedden délelőtt a szabadkai Sétaerdei medencénél az úszóiskola foglalkozásai zajlottak, de mások egyszerűen csak strandolni érkeztek, hogy elviselhetőbbé tegyék a perzselő meleget. A medence így a kánikula egyik legnépszerűbb menedékévé vált a városban. Loboda Hanna és Basics Hajnalka.
11: Hát úszok én most már, de a saját medencétől most már nem félek. Hát átúsztam tegnap az egészet, és nem süllyedtem el.
10: Megtanultál úszni. Jól esik ebben a melegben úszni?
11: Igen, mert nagyon nyál van.
12: Nagyon. 5 éves most.
10: Önök hogy viselik ezt a hőséget?
13: Hát
12: igyekszünk minél jobban alkalmazkodni, klíma, sokat iszunk. Ilyenkor azért vagyunk kint, mert a kislány úszóiskolába jár, és elhozzuk, de különben inkább a hűvösbe töltjük, és várjuk a szerdát, amikor ígérték, hogy egy kicsit könnyebb lesz majd nekünk.
10: A hőségben különösen fontos a megfelelő fényvédelem is. Használjunk magas faktorszámú naptejet, és rendszeresen kenjük újra, főleg ha sokat tartózkodunk a szabadban. Emellett ajánlott a napszemüveg és a széles karimájú kalap vagy csapka viselése. Diana Matkovics.
0: Taplójáléjét.
10: Meleg van, kicsit beállunk a zuhany alá, bekenjük magunkat krémmel, amennyire csak lehet, majd pedig behúzódunk az árnyékba, így valahogy. Az illetékesek szerint Szerbiában a hőhullám július 2-áig tart. Szerdától fokozatos enyhülés kezdődik, de továbbra is meleg marad az idő, 32-35 fokos csúcshőmérsékletekkel. Csütörtöktől viszont több helyen már 30 fok alatti maximumok lehetnek. A hőséget helyenként instabil légköri viszonyok kísérhetik. Vajdaságban, valamint Nyugat-Közép- és Kelet-Szerbiában rövid ideig tartó, de heves zivatarok, nagy mennyiségű csapadék, viharos szél és jégeső is előfordulhat.
9: Augusztus 1-től csökken több gyógyszer ára. Emellett szeptember végén, legkésőbb október elején egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok, erősítette meg Sinisa Máli. A pénzügyminiszter kiemelte, egyszeri pénzbeli támogatást kapnak a nyugdíjasok, a szociális segélyben részesülők, a gyermeknevelési támogatásban részesülők és a veteránok. A több mint 600 millió euró értékű intézkedéscsomagot Alexander Vučić szerb elnök jelentette be hétfő este. Balogh Sárát hallják.
4: Amennyiben az idei gazdasági növekedés meghaladja a 3%-ot, az év végéig jelentős béremelésre és nyugdíjemelésre is sor kerülhet, kezdte tájékoztatóját a szerb elnök. A pontos mértéket egyelőre nem közlik, mert csak megalapozott adatokat kívánnak nyilvánosságra hozni.
13: Do kraja septembra verujem najkasnije.
4: Szeptember végéig, de legkésőbb október elejéig, tehát 90 napon belül összesen 1.663.000 nyugdíjasunk lesz. Erre a célra pontos adatok szerint 377,2 millió eurót különítünk el. Hogy ne legyen félreértés, ide azok a nyugdíjasok tartoznak, akik a minimális nyugdíjat, tehát 31.902 dinárt kapnak. Kik ezek a nyugdíjasok? Ide tartoznak a mezőgazdasági nyugdíjasok, akiknek a nyugdíja 24 ezer dinár, továbbá az önálló vállalkozók, valamint azok, akiknek nincs 15 év munkaévük, vagy még nem töltötték be a 65 évet. Az államfő ismertette a támogatás második kategóriáját is. Azok a nyugdíjasok, akik 31.092 és 56.851 dinár közötti nyugdíjat kapnak, 27.500 dináros egyszeri támogatásban részesülnek. Azok, akiknek a juttatása meghaladja az 56.851 dinárt, azok 20.000 dináros egyszeri támogatást kapnak. A szociális segélyben részesülők 25.000 dináros egyszeri segélyt kapnak. A gyermekpótlékban részesülő családok esetében a támogatást gyermekenként folyósítják. Minden egyes gyermek után 25.000 dináros egyszeri segélyt fizet ki az állam. Az államfő kitért a veteránok támogatására is. A harcosi pótlékban részesülők 25.000 dináros egyszeri támogatásban részesülnek. Emellett valamennyi veterán 10.000 dináros egyszeri állami támogatást kap. Bejelentette, hogy az állam 30.000 darab egyenként 10.000 dinár értékű üdülési utalványt is biztosít. Ezekre minden olyan nyugdíjas jogosult lesz, akinek havi nyugdíja nem haladja meg a 80.000 dinárt. Vučić bejelentette, hogy az állam jelentősen csökkenti a vényköteles gyógyszerek után fizetendő önrészt. Vannak olyan gyógyszerek, amelyek jelenleg 5-6 ezer dinárba kerülnek, mostantól mindössze 2 ezer dinárba fognak kerülni. Képzeljék el azt a nyugdíjast, aki havonta 12 ezer dinárt költ ezekre a gyógyszerekre, most csak 4 ezer dinárt kell majd fizetnie. Ez olyan, mintha nyugdíja 8 ezer dinárral emelkedne. A szerb elnök a vidéki egészségügyi ellátás fejlesztéséről is beszélt. Közölte, hogy az állam már 10 mobil rendelőt vásárolt 225 millió dinár értékben, és folyamatban van további 20 beszerzése, mintegy 4 millió euró értékben. A mobil rendelőket több településen helyezik majd üzembe. Színesen Máli szerb pénzügyminiszter is megerősítette Alexander Vučić szerb államfő hétfői bejelentéseit. Tehát augusztus 1-től csökken több gyógyszer ára, emellett szeptember végén, legkésőbb október elején pedig egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok.
9: A VMS és a Tiszapárt között zajlik a bizalomépítés folyamata, mondta dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. Az interjúban a kötelező sorkatonaság tervezett visszavezetéséről is beszélt, illetve a közelgő szerbiai választásokról is szó esett. Brasnyó Zoltán összeállítása.
8: Dr. Pásztor Bálint szerint továbbra is épül a bizalom a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tisza párt, illetve az új magyar kormány között. A VMS elnöke brüsszeli látogatásán a Tisza párt mellett a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk európai parlamenti képviselőivel is egyeztetett. A tárgyalásokon szó esett Szerbia-Európai Uniós csatlakozásáról, a szükséges reformokról, valamint arról is, miként lehetne erősíteni Vajdaság jelenlétét és érdekképviseletét Brüsszelben. Elmondta, támogatják a külhoni támogatások átvilágítását, mert meggyőződésük, hogy a vajdasági magyar intézmények átláthatóan működnek, és fontosnak tartják, hogy a vizsgálatok lezáróta után a támogatások zavartalanul folytatódjanak.
0: 2010-ben, amikor a Fidesz hatalomra jutott, ugyanilyen átvilágításra sor került, és éppen ezért nekünk az az érdekünk, hogy ez minél előbb elkezdődjön, el is kezdődött már tudomásunk szerint, és hogy minél gyorsabban befejeződjön, minél átfogóbb legyen, és azt követően tiszta lappal lehessen indulni, lekerüljön a vajdasági magyar intézményekről, hiszen ez nem a Vajdasági Magyar Szövetségről szól elsősorban, a gyanúnak az árnyéka, hiszen akár az oktatásról, művelődésről, tájékoztatásról van szó. Itt olyan intézményekről beszélünk, amelyek évek, évtizedek óta nagyon sok ezek közül, 3 évtizede vagy több mint 3 évtizede működik. Becsületes emberek látják el a feladataikat nap mint nap annak érdekében, hogy a vajdasági magyar közösség a szülőföldjén boldogulni tudjon.
8: A VMS elnöke elmondta, egyelőre nem ismeri személyesen a határon túli magyarokért felelős új helyettes államtitkárt, Kollai Istvánt, ugyanakkor levélben gratulált kinevezéséhez és Vajdaságba is meghívta. Fontosnak tartja, hogy a helyettes államtitkár személyesen is megismerje a vajdasági magyar közösség intézményrendszerét és az elmúlt évtizedek eredményeit. Dr. Pásztor Bálint továbbá megerősítette, a VMS továbbra is ellenzi a kötelező sorkatonai szolgálat visszavezetését, mert az nem tükrözi a vajdasági magyar közösség akaratát, és tovább erősítheti az elvándorlást.
0: Nem gondolom azt, hogy 6 mandátummal meg fogjuk tudni azt akadályozni, hogy bevezetésre kerüljön a sorkatonai szolgálat, de a következő hónapokban azon fogunk ügyködni, hogy megnézzük, hogy egyrészt a civil szolgálat milyen módon lesz teljesíthető, és milyen könnyebbségeket fog jelenteni, mert bő 20 évvel ezelőtt is a vajdasági magyar fiataloknak a nagy része a civil szolgálatot választotta. Emellett pedig azt kell megvizsgálni a kettős állampolgárok számára, és ez nem kizárólag egy szerb-magyar ügy, hiszen sok más vonatkozásban léteznek kettős állampolgárok Szerbiában. Milyen más szabályok lehetnek érvényben?
8: A VMS a közelgő szerbiai választásokon is önállóan indul, mert elsődleges célja a vajdasági magyar közösség politikai önállóságának és parlamenti képviseletének megőrzése, mondta dr. Pásztor Bálint. Hozzátette, a párt továbbra is folyamatosan jelen van a közösségekben, és a kampány során is a vajdasági magyarok bizalmának elnyerésére törekszik. A VMS elnöke arról is beszélt, hogy folytatódnak a vajdasági fejlesztések. Megkezdődött a Majsai úti körforgalom építése Szabadkán, Topolyán pedig megújult a Vénusz uszoda. A VMS 32. évfordulója kapcsán hangsúlyozta, hogy a párt legfontosabb küldetése ma is a vajdasági magyar közösség megmaradásának, összefogásának és érdekeinek képviselete.
9: Holnapra ígért eredményt a csantavéri csapvíz minőségével kapcsolatban a közegészségügyi intézet. A településen pinteken vettek mintát. Ennek elemzése várhatóan holnapra készül el, akkor derül ki, alkalmas-e újra emberi fogyasztása. Az illetékesek június 24-én jelentették be, hogy gond van a vízzel. Mint kiderült, a víztoronynál lévő egyik csapnál streptokókusz, illetve enterokókusz jelenlétét állapították meg. A helyiek azóta palackozott vizet fogyasztanak, és több szervezett vízosztás is volt a faluban. A csapvíz emberi fogyasztásra nem, de fürdésre, mosásra és az állatok itatására alkalmas, ismertették korábban az illetékesek. A pontos idő 4 óra 12 perc.
14: Időjárás.
15: Tikkasztó hőség várható a nap további részében is. A nappali csúcsok elérhetik a 39 fokot. Így, ha csak tehetitek, tartózkodjatok a hűvös szobában vagy az árnyékban, és figyeljetek a folyadékbevitelre is.
16: Hallgass napjaink slágereit!
17: És légy tájékozott!
16: Ez a Pannon Rádió.
18: Programajánló. 6. Királyhalmi Burgonya Fesztivál és Falunap július 5-én.
4: Burgonya és burgonyából készült ételek kiállítása, kultúrműsor, hagyományőrző programok, kézműves foglalkozások, ingyenes lovaglás és légvár, ügyességi játékok, kézműves kirakodóvásár, tombola, valamint főzőverseny, amelyre kakaspaprikás új krumplival vagy egyéb burgonyás ételekkel lehet benevezni. A jó hangulatról Mák Attila gondoskodik. A rendezvény teljes bevételét a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület támogatására fordítjuk. Jelentkezés a 063 88 59 109-es telefonszámon. 063 88 59 109.
7: Média támogató a Pannon RTV.
14: Reklám.
18: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
19: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
18: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
19: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
20: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
21: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
20: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
21: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
20: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
18: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
22: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
23: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig a 91.5-ön.
1: Get all the hits.
2: Here we go.
1: Csillaghullás, a Pannon.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Bár a csillagok most pihennek, de a Csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Várja Önöket a Dávodi strandfürdő, a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvíző medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé, hidegitalokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják Önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk Önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 70 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 70 730 16 75.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
2: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: programajánló.
1: Egyetlen döntés megváltoztathatja valakinek a gyermekkorát. Ha szeretné megtudni, hogyan nyújthat otthont, támogatást és biztonságot egy rászoruló gyermek számára, szeretettel várjuk a Nevelőszülő szeretnék lenni című tájékoztató fórumra. Látogasson el július 4-én, szombaton, 18 órakor a Szabadkai Vöröskereszt helyiségeibe, a fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alá, és tudja meg, ki lehet nevelőszülő, hogyan zajlik az engedély megszerzésének folyamata, és miért tartozik a nevelőszülőség a közösség egyik legfontosabb és legnemesebb feladatai közé. Lehet, hogy éppen ön az, aki biztonságosabb és boldogabb gyermekkort nyújthat egy gyermek számára.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online! A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
7: Bomax.
8: I'm Victor.

0: in California.
1: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig a 91.5-ön.
2: I am Marshmallow.
3: Hey guys, it's me, Demi Lovato.
4: It's okay not to feel okay.
5: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
4: It's okay not to feel okay. I'll make a drop in the ocean.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Best of Csillaghullás a Pannonrádióban.
3: Medusa and Becky Hill featuring Good Boys. Lose Control. Csillaghullás a

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
1: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.

0: woke up in love.
1: Reklám.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Hey, what's up, it's Martin Garrix.
7: Hi guys, it's Jax.
6: On Panner Radio.
8: Csillag, csillag, csillagullás. A Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.

0: Best of Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Hello, I am Mom Zorhan.
2: Csillaghullás a Pannon Rádióban.

A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig a 91.5-ön. Hey, I'm Martin Jensen.

0: programajánló.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsidó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.

a legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.

0: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.
1: Hi, this is Robin Schulz. Check out my new single.
2: Csillaghullás a Pannon.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: A 40 fokot is meghaladta a hőmérséklet Vajdaságban, a térségben tombol a kánikula, jelenleg is vörös meteorológiai riasztás van érvényben egész Szerbia területén. Az előrejelzések szerint a hőhullám holnapig tart, ezt követően némi lehűlés következik, 25-30 fokot mérhetünk majd. A kánikulát nagy eséllyel zivatarok válthatják fel. Holnapra ígért eredményt a csantavéri csapvíz minőségével kapcsolatban a közegészségügyi intézet. Az illetékesek június 24-én jelentették be, hogy gond van a vízzel, mint kiderült a víztoronynál lévő egyik csapnál streptokókusz, illetve enterokókusz jelenlétét állapították meg. 53 topolyai vállalkozó jutott támogatáshoz az önkormányzat által kezdeményezett vállalkozásfejlesztési programnak köszönhetően 4 millió 464 ezer dinár összértékben. A mezőgazdasági termelők számára a pályázat kiírása szeptember-október folyamán várható. Holnaptól elektronikus autópálya matricát is lehet vásárolni 9 országra a Telekom Szerbia honlapján. A szolgáltatás azoknak szól, akik a Telekomnál vásároltak elektronikus útdíjfizetésre szolgáló tagkészüléket, és külföldi utazás előtt online szeretnék elintézni az útdíjfizetéshez szükséges matricát.
1: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: Time, love, joy, I need space, love, I need me.
1: Action!

2000-es évek a Pannon Rádióban, kedden esténként 8 órától.

Popcorn, és most! Hey now, you're an all-star! Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.